0: Ágost rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Televízió székháza 1955-től évtizedeken át a Szabadságtér 17 szám alatti épületben volt. Innen sugározták a tévéműsorokat, hazai és külföldi produkciókat. Kolodkó Mihály gerilla szobrászt megiklette a Muppet Show. Így a művész a műsor egyik főszereplőjét, Brekit állította a volt tévészékház előtti korlát tövébe. Az épület televíziós korszakának vége. A Muppet Show-t sem sugározzák már a tévében, ezért a műcíme End of the Show, azaz a műsor vége. Breki a tér másik oldalán található amerikai nagykövetség irányába néz, hiszen a sorozat amerikai angol volt. Oda szeretne visszatérni ismét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítés Tudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buchwald Sándor vasbútorgyáros 1890-ben nagy leleménnyel jogot szerzett arra, hogy látványos vaskarosszékeket helyezzen el a Dunaparti korzón, és pénzt kérhessen használatukért. A jegyeket kis váltáskából árulták a Buchwald nénik, akik általában egyszerű, idős hölgyek voltak. Buchwald Sándor nagyon szigorúan ellenőrizte a munkájukat, nehogy a székek egyikébe valaki csak úgy ingyen beleüljön. A székek nagy része a II. Világháborúban megsemmisült, de a 2000-es évek elején eredeti rajzok és képek alapján újra gyártották őket. A Dunakorzón ismét rájuk ülhetünk, ezúttal ingyen.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron, francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülés hazai történetében egyetlen időszakban, az 1920-as években alkalmaztak menetrendszerű légiforgalomban hidroplánokat, más néven vízi repülőgépeket, amelyek képesek vízfelületen úszni, valamint arról felszállni és arra leszállni. Az Aero Express nevű hidroplán légitársaság kikötője 1923 tavaszán nyílt meg. A Duna feletti 15-20 perces sétarepülések minden délután, vasárnap egész nap indultak. A hidroplánok utasok mellett árut és postát, 1925-től pedig fővárosi lapokat is szállítottak. A járatok üzemeltetése gazdaságtalannak bizonyult, ezért a társaság 1926-ban befejezte tevékenységét. A hidroplán kikötő emlékét a Szabadsághíd déli budai hídfőjénél található tábla őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függő hídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Ecoflight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Én amikor elolvastam ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni, illetve mikor történt az meg, amikor úgy döntött, vagy mi volt az a pont, hogy ezzel érdemes úgy foglalkozni, hogy egy ilyen társulatot létrehoznak, és ezt vezetni fogja, rendezni fogja, és szerte a világban elvinni. Tudom, ez most egy összetett kérdés lett, de ennyi minden jutott eszembe elsőre.
2: Én nagyon szeretem az összetett kérdéseket, mert alapvetően mi is összetett módon dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is határozza a munkát, és részben választ is oda a kérdésre, mert hát igazából nyilván van egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően. De maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka. Tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki. És ez nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő, vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal. Ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán kifigyelte tartózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó, valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simorátán cirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát, hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet is a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok, vagy bármi, akkor ez miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy ahogy az embernek a képzelete szárnyal, és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk, és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, fönt és lent, mélyen és magasan lenni, és hát az, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, tehát saját magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni, úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak. És így alakult ki az, hogy hát hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói, mert 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, ideig a világban, meg vidéken, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, ideig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk,

0: ként fordíthatnánk magyarra az ökoflájtot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye második éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. Amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra, így a fogyasztói szemmel által. És volt egy olyan pont, amikor valahogy úgy az egész társulatban, vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen. És összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakembert, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Drávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát, hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, kenyérpalackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy a szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikbe a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad, és hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért egyszer egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb vagy jobb helyzetben, mint a másik.
0: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a bábjelenet, nem csak díszítés az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovszki Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy képzőművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő érzésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván 3 irányba szaltózunk,
1: igen.
0: Önmagában ez nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényeg az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen.

0: létezzen az idő számára.
1: Ez pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
0: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetőjét és rendezőjét.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás stúdió 11 ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztárvendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Berép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek majd. Bárhova is látogassanak, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság? Tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
2: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült. Talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valóság-e.
1: Uh-huh. És akkor ez tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
2: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amire, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Ezt sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végig megy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ide értem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombóc fagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tárlatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
1: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
2: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is az, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tárlat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne, amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tárlat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
1: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
2: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
1: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tájnál, amihez hozzá lehet élni, ott ugye a tapintás, az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani.
0: Oh.
1: Igen, ez például az egyik legnagyobb csel, amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni. Aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy az hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár, hogyha az épület illúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogyha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés, az az, hogy külföldről érkező látogatók. Többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen, aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy és de. Tehát, hogyha valaki enged egy picit ennek a nevezzük csábításnak, vagy mutat egyfajta nyitottságot, akkor egyébként el lehet érni ezeket a kérdőjeleket, utána már teljesen másképp viszonyulnak egy bűvészhez, teljesen másképp néznek meg egy mentalista sót, mert mindenki próbálja megfejteni. És talán ez a keresgélés, ami utána a legcsodálatosabb az egészben.
0: Köszönöm szépen. Blénesi Ágnes, Gréta a vendégem, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vagytok megtalálhatóak. A nyitás óta, ami azért már néhány... Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vagytok megtalálhatóak. A nyitás óta, ami azért már néhány év, talán öt körülbelül...
1: 2020.

0: közel hozzánk, illetve a digitalizáció az, amit leginkább be tudnék hozni, mint fő szempont, ami miatt nekünk is el kellett gondolkoznunk azon, hogy a kiállításunkat egy picit megváltoztassuk. Egyébként pont 2026. szeptemberén lesz egy nagyon nagy átalakítása a múzeumnak. Azt figyeltük meg, hogy sokkal közelebb érzik magukat az emberek azokhoz a kiállítási tárgyakhoz, amit meg tudnak örökíteni, a zsebbe haza tudnak vinni. Mit is jelent ez? Fotózható, videózható. Nem tudom, hogy ez még mai, vagy inkább már nem annyira, de hogy Insta-kompatibilis legyen a múzeum. Nyilván ez a anyacégnek a tulajdonosait is, illetve az ő építészeit is foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mivel lehet az Illúziók Múzeumának a látogatottságát és az érdeklődést fenntartani. Így mi is át fogunk állni erre a vonalra. Letisztultabb környezettel fogjuk fogadni a hozzánk érkezőket. A digitalizációt hoztam fel, ez nálunk fényjátékokban is meg fog jelenni. Egy immerzívebb kiállítás az, amit meg fogunk valósítani idén ősszel. És ez azért is fontos, mert a közönség az talán abban változott, hogy most már mindenki egy hirtelenebb reakcióra vágyik, ahol nem kell megállni, nem kell végigolvasni, nem kell megvárni azt a bizonyos 30 másodpercet, hogy forogjon a tenyerem. Szeretnénk tartani, és fogunk is tartani ezekből is, mert hogyha mindent elengedünk, ahol egy picit az agyat mozgatni kell, az nem biztos, hogy jó irányba vezet minket, de szeretnénk azokat az igényeket is kiszolgálni. Nagyon nagy szerencsénk egyébként, hogy az edukációt nem kell elengednünk, mert ezeknek a fényhatásoknak a segítségével is nagyon sokat tudunk tanítani. Így a különböző szobáink és termeink is ennek megfelelően lesznek kialakítva, illetve a múzeum középső részében egy agytornaterem kerül majd kialakításra.
1: Na, ez mit jelent?
0: Alapvetően most is van több faj és fémlogikai játékunk, ezeket meg fogjuk tartani, illetve olyan játékok, amiket meg tudunk építeni nagyobbba, ahol a teljes testet kell használni, kicsi erőkifejtés, nem csak agyban, hanem izomban. Ezzel fogjuk ezt a részünket berendezni, és szabadon mindenki kipróbálhatja, játszhat. Ez az agy edzőterme, ahogy az elnevezés is utal rá. És magát az edukációt próbáljuk megtartani, viszont tényleg annyira változott ebben az elmúlt 5 évben a közönségünknek az igénye, hogy szeretnénk kiszolgálni őket minden szempontból.
1: Uh-huh. Gréta, tényleg szóval a világ változott, tehát az ember valahogy mindent rögzíteni akar, mint hogyha az élményeinket valahogy el szeretnénk tenni egy fiókba, vagy nem is tudom is. És nem a megélésen lenne a hangsúly, az adott benyomáson, hiszen ugye az illúziók által is ér minket valami hatás, ami akkor és ott történik, és azt az ember belül elteszi saját magának, és aztán hazaviszi. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért nem elég? Nem? Tehát, hogy miért kell erről fotót készíteni, miért kell mindent dokumentálni?
0: Szeretném azt hinni, hogy ez a pillanatnak a megtartása, és az arra való vágyakozás, hogy mindig vissza tudjak nyúlni, hogy emlékezzek rá, hogy még belefértem abba a ruhámba, amikor az alatt a fal előtt készítettem a fotót, hogy olyan emberekkel voltam ott, akik remélem még nagyon sokáig, de mi van, ha nem? Nekem ez abszolút szubjektív véleményem, hogy ez a mindennek a megörökítése, ez egy picit belső félelem, pont a felgyorsulásról és az elmúlásról fakadóan. Magam sem tudom. Nagyon szeretem azt az élményt, amikor elmegyünk egy koncertre, és mindenki a telefonján keresztül nézi az előadót. És pont nemrégiben voltunk mi is egy előadáson, és végig néztem az egészet, és utána megkérdezték, hogy te készítettél fotót és videót, és mondtam, hogy nem. De miért nem? Teljesen más valójában látni a dolgokat, mint azon a kevés colon, amennyit a kijelző enged. Ettől függetlenül mi szoktuk is kérni a hozzánk érkezőket, hogy készítsenek fotót, készítsenek videót, vannak olyan kiállítási darabjaink, amik leginkább úgy működnek. Ez is ugye nagyon érdekes, hogy amellett, hogy vannak olyan képeink, ahol tényleg a szem elegendő lenne, különböző embertípusoknál nem működnek. Például a sztereogramok. És akkor itt vannak ilyen, hogy rejtett ADHD, hiperaktivitás, ugye Máté Gábornak nagyon szép megfogalmazásai vannak, hogy ezek nem betegségek, így mi sem így tekintünk ezekre a dolgokra. Egész egyszerűen egy picit másképp van bekötve az agy. Hogyha valakinek ehhez bármilyen mobiltelefon, tablet szükséges, hogy át tudja élni, vegye elő, hívja segítségül. Hogyha valaki szeretne több időt eltölteni bent,

0: és tényleg azért, mert mondjuk lefotózta, megmutatta, de még szeretné élvezni a benti dolgokat, akkor maradjon, érezze jól magát.
1: Tehát lehetőség van arra is, hogy ő ott a jelenben bőséggel átélje azt a hangulatot, amit kap, de közben haza is viheti.
0: Így van, így van. Tényleg nagyon sok olyan kiállítási darabunk van, amit egyébként haza lehet vinni valójában, és szerencsére nagyon sok iskolai csoportot köszönhetünk, és ők, amikor nagyon szeretjük azt hallani, hogy hazaviszem, megmutatom a tesómnak, van egy osztálytársunk, aki nem tudott eljönni, és nem bűvésznek készülnek, hanem ugyanúgy a matematikát és a fizikát használják, amitől valószínűleg libabőrösök az iskolába, csak egy teljesen más köntösbe látják nálunk.
1: Hát ebből viszont tanulhatnak az oktatók, a nevelők, a tanárok is, hogy hogyan lehet megközelíteni a diákokat.
0: Igen, erre egyébként van nálunk lehetőség, szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne egy különleges fizika órát tartani például, akkor egész nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, tudunk hozzá külön termet is biztosítani, szoktak is rendkívüli fizika órát tartani. Vannak olyan osztályfőnökek, akik mondjuk fizika szakosak például, és ők elhozzák, tesi tanárok, akik számunkra is meglepő volt, hogy egy tesi tanár mit háromfekvő támaszt a Building Illusionon, és nem, hanem magát, hogy a testet hogy használod. Uh-huh. És sokkal másabb úgy elérni egy gyereket, hogyha játékos formában teremtjük meg neki a tudás lehetőségét.
1: Igen. Élményszerű, abszolút.
0: Így van, így van. A maga a Museum of Illusion két alapítójának is ez volt a fő koncepciója, hogy játszva tanulás. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon jól működik nálunk.
1: És ez minden életkorra, igaz? Jövünk vissza Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Budapest belvárosában található a múzeum, az ember nem is számít rá, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton miféle felfordult világ várja. De mit gondolsz, Gréta, hogy annak idején, amikor létrejött a múzeum, akkor mi volt a missziója?
1: Az edukáció. Ez ennyire röviden megfogalmazható. Egyébként tényleg. Egy, amit már talán említettem is, hogy szeretnénk úgy átadni a tudást és a tanulásnak a lehetőségét, hogy egy sokkal színesebb világba kalauzoljuk el az embereket, korcsoporttól egyébként függetlenül. Főként gyerekcsoportok, diákcsoportok járnak hozzánk, hogyha megnéznénk egy átlagos napnak az összetételét, akkor van szerencsénk köszönteni nagyon sokszor diákcsoportokat. Szeretnénk megőrizni ezt a fajta edukatív jelleget, viszont saját missziónk az is, hogy mindenkit ki tudjunk szakítani a hétköznap problémáiból, egy kicsit újra gyerekek, kicsit újra önfelettek tudjanak lenni. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy bármilyen korosztályból érkezhetnek hozzánk, mindenki jól fogja tudni magát érezni. Egy dolgot kérünk hozzá, hogy legyenek nyitottak erre. Tegyék félre erre a 60 percre a problémákat. Engedjék, hogy egy picit elvarázsoljuk őket. Lehet, hogy nem fog nyuszi kiugrani a kalapból, de biztosan fogunk tudni egy olyan atmoszférát teremteni nekik, ami, hogyha rosszabb napokon visszagondolnak arra az egy órára, akkor újra kizökkenti őket a problémából, és talán jön egy mosoly, egy pici tovább gondolás, hogy mi legyen a következő programunk, mi legyen az élmény, ami megmarad ebből az egészből.
0: Illetve talán ahhoz a felismeréshez is hozzáfér az ember, hogy az élmény által, hogy valóban nem minden az, aminek látszik. Tehát, hogy nem biztos, hogy az, amit látok, és amit arról vélekedek, az ugyanaz, a közé egyenlőség jelet lehet tenni.
1: Teljes mértékben, ne menjünk messzire, vannak ugye olyan társaink, akiknek nem adatik meg a látás lehetősége. Ők teljesen másképp érzékelnek a világból. Használják a képzeletüket. Amikor azt mondjuk nekik, hogy ez rózsaszín, akkor ők elképzelnek valamit. Többször volt lehetőségem beszélgetni, akár látáskárosultakkal is, és megkérdeztem tőlük, hogy amennyire nem tolakodó a kérdés, ők hogyan élik a világot? És mondták, hogy ők mindent elképzelnek. És ha becsukjuk a szemünket, akkor van egy bizonytalanság bennünk. De hogyha elképzeljük, hogy semmi probléma nem történhet, vagy hogyha a problémába, ugye félelemnél is becsukjuk a szemünket, sötét szobába, annak ellenére, hogy sötét van, félelemből becsukjuk a szemünket. Próbáljunk meg olyankor kinyitni egy jobban az elménket, a gondolatainkat, és képzeljük el, hogy minden lehetséges, semmi sem lehetetlen, ugye? És talán ez a fajta befogadás az, ami a múzeum végigjárása után egy nagyobb szelet kellene, hogy legyen a gondolatunkban, hogy csukjuk be a szemünket, képzeljük el, és valósítsunk meg mindent, vagy bármit.
0: Hú, de jó! Miénk az egész élet? És egyébként így is van.
1: Így is van.
0: Még valami eszembe jutott, amikor iskolás csoportokról beszéltél, hogy hány éves korosztályról van szó?
1: Változó. Vannak általános iskolások is, akik hozzánk látogatnak, vannak középiskolások is. Egyébként egyetemi együttműködésekből is, illetve saját akaratból is látogatnak hozzánk. Nagyon érdekes, hogy mondjuk egy alsós általános iskolából érkező hogyan látja a múzeumot, és az is nagyon érdekes, hogy mennyire nem akarja látni a múzeumot az, aki felsősként érkezik hozzánk. Van lehetőség nálunk tálatvezetést kérni, és nagyon jó érzékkel vannak a kollégáink ellátva, hogy hogyan szólítsák meg a hozzánk érkezőket. És amikor látjuk, hogy de jó, ez is egy külsős program, és addig se kell az iskolába lenni, mennyire be lehet őket húzni, és már többször jeleznek a pedagógusok, hogy el kellene indulnunk, mert van másik program, vagy lejárt a látogatási idő, és ők még bent vannak. Talán ez a legcsodálatosabb az egészben.
0: És pláne, hogy mindenki egy kicsit ilyenné válik, egy kicsit gyerekké válik.
1: Igen. Nem szeretjük azt mondani, hogy egy nagy játszótér az egész, mert abból lehet könnyen baleset, nagyon sok fémtárgyunk van, ütközés, megcsúszás. Tényleg vannak olyan installációink, amik olyan hatással vannak, hogy szédülést előidéznek. Ezért rohangálni nem, de a képzelet játszótere.
0: Hmm. De jó. Hát akkor maradjon is így, sikeres felújítást kívánok hamarosan, és aztán újranyitás.
1: Köszönjük szépen. Ez várunk mindenkit szeretettel.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Új fejezetet nyit a magyar kormány a német és francia kapcsolatokban. Magyar filmeket is díjaztak a Friss Hús Fesztiválon. Öreget kívánok, Seyfried Adéa vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfőt kedden Friedrich Merz, német kancellár, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyarország megállapodott Ukrajnával a magyar kisebbség jogairól, jelentette be Párizsban a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kijev vállalja a nemzetiségi oktatás visszaállítását, engedélyezi a himnusz éneklést, valamint a magyar szimbólumok használatát az iskolákban, és lehetővé teszi a magyar nyelvű érettségit, illetve felvételit is. Ukrajna közölte, hogy az intézkedéseket az ország jogrendjében és az uniós csatlakozás cselekvési tervében is rögzítik. A kormányfő elmondta, ha ez megtörténik, Magyarország támogatja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. A gyorsított eljárást azonban Budapest továbbra is ellenzi. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amely aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. A Nemzeti Összetartozás napját 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, fő üzenete pedig az, hogy a közös nyelv, kultúra és történelem határokon átívelően összeköti a magyarságot. A magánszemélyek vagy közintézmények által kikölcsönzött múzeumi tárgyakat vizsgálja a Kulturális Tárca. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az elmúlt években több műtárgy is politikai utasítás alapján került illetéktelen helyre, ezért a szerződések felülvizsgálatára van szükség. Átadták a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjait a Puskin moziban. A legjobb élő szereplős alkotásnak Konrád Zsuzsanna Valami vad című kisfilmjét választották, amely egy állati alakváltásra képes diáklány történetét mutatja be. Az animációs filmek közül Kreiv Zsuzsanna misztikus beavatásokat feldolgozó munkája lett a legjobb. Akciós utazást kínál ma a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhában érkeznek, és bemondják a sikló 40 jelszót. Korhű ruhába öltöznek a BKV dolgozói is. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Dob utcánál a Barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a kétirányforgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a halad a Retek utca közelében, ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és kívánok mindenkinek jó és kellemes, és a borongóság ellenére a végén majd kiderül csütörtököt, mert hogy június 4-e van, és a klasszik nyitány természetesen mindig a könnyedséggel és a nyugalommal foglalkozik, bármilyen vészterhes is, és hát úgymond negatívumokkal és drámákkal terhelt is a múlt. Néha azért a múlt szóba került természetesen, de nekünk nagyon fontos, hogy ma például Béres Ilona születésnapján őt köszöntsük, és kívánjunk neki nagyon-nagyon jó egészséget. A nemzetművésze egyrészt megérdemli ezt, másrészt pedig emlékezünk mindig rá a leghíresebb szerepeivel, és aztán gondolkodjunk és emlékezzünk Halmos Bélára is, Széchenyi díjas népzenészre, népzenekutatóra, hegedű tanára. Őt azért hoztam ide születésnaposként, mert bár nincsen közöttünk, de azért egy jó kis mulatság mindig ránk fér, és a táncház mozgalom, ami hozzá is köthető, természetesen mind-mind ezt is szolgálja. Ugyanakkor pedig a múltba való révedést, jól van, akkor beszéljünk most a mai fontos témáinkról. Egyrészt búcsú névnap van, aminek a jelentése nem fogják elhinni, de kötődik a búcsúhoz, úgyhogy némi szó és név magyarázattal majd ma még szolgálok. Másrészt pedig hívom a fiatalságot. A fiatalságot a Magyar Színházba egy országos közösségi videópályázatra, az Ország iskolája 2026 címmel. Reggeli Express rovatunkban 7 óra 27 perckor ezzel is foglalkozunk. Az ezerszer elátkozott TikTok nemzedék mit tud kezdeni a tulajdonképpen számukra kitalált és nekik nagyon kézrefekvő, vagy szemrefekvő, hát ilyen kifejezés nincs, videóval, mert hogy egy videópályázatról van szó, és aztán tényleg beszélünk sok-sok olvasnivalóról, és sok-sok történelemről, vagy hát legalábbis biztos, hogy amikor azt mondom, hogy ma a nemzeti összetartozás napja van, akkor sokak szíve összeszorul. Ahelyett, hogy arra gondolnának, hogy milyen jó, hogy a nagyvilágban nagyon sokan beszélgetünk ezen a nyelven, nagyon sokan gondolkodunk erről a nyelvről, nagyon sokan ismerünk olyan szavakat, költőket, népdalokat, nótákat, akár amelyeket egyrészt csak mi ismerünk, vagy ha nagyon meg akarja valaki, és nagyon jó nyelvérzéke van, akkor hajrá. De szóval ezek nekünk jelentenek nagyon fontos dolgokat. Ugye a könyv hétre készülve egyrészt az Agave kiadó jóvoltából Kovács Krisztiánnal beszélgethetünk új regényéről, a Fény magányosságáról, nem magányosan, hát minimum ketten. Ez valamennyire ugye a múltról szól, de science fiction is, meg jövőkutatás is, egy csillagász, akinek hát van sara, már legalábbis az elmúlt rendszerben volt sara. Na, nem árulok el többet, szóval a science fiction rész az izgalmas, a történelmi rész pedig átgondolandó, és a történelem lehet akár csak néhány év is, vagy lehet a lelki ismeret is. Tudom, hogy most nyúlok darásfészekbe, de megígéretem, hogy 9 óra után Hodász András lesz majd a vendégünk, és az ő memoárja Uram, te mindent tudsz címmel jelenik meg majd az Agave könyvek és a Magnólia könyvök legfontosabb könyvheti újdonságaként, úgyhogy én biztos, hogy nem a bulvár részt szeretném kihozni belőle, biztos, hogy nem a belpolitikai részt szeretném kihozni. Mármint a beszélgetésből, a Hodász Andrásból nem lehet kihozni semmit. Egy önálló entitásról beszélünk, hú, de nagyon komoly leszek. Tehát újságíróról és párkapcsolati coachról is beszélünk, meg egy nagyon fontos lelkiismerettel bíró szerzőről is, Hodász András személyében. És hogyha az elején itt mondtam, hogy fény lesz az alagút végén, azt azért ne hallgassuk el, hogy most még azért borongós az idő, készüljenek föl egy picikét hűvösre, egy baseball sapka, vagy egy zsákba, de se, hogy zsákba, zacskóba, vagy bocsánat, táskába eltett eső ernyő, vagyis hogy esernyő, az ilyenkor dukál, és akkor emlékezünk meg a mai nap szaváról, a szakaszos sáv lezárásról. Sokszor mondják maguk előtt, és akkor, hogyha már elnevetik magukat, akkor lesz a legjobb, mert hogy nem csütörtököt mondunk, hanem július 4-ét, a nemzeti összetartozás napját is, de vidáman, boldogan, könnyedén és nyugodtan, mert hogy ezek a nyitány jelszavai, mondhattam volna úgy is, hogy ezek a valának a mi jelszavaink, de nem akarok ennyire anakronisztikus lenni, és a múltat összekötöm a jelennel, és most már be is fejezem, és kívánok mindenki egy rendkívül kellemes délelőttöt kávézással, locsolással, gyermekfelkészítéssel, vagy akár kutyasétáltatással. Ők is megérdemlik, mármint a szabad sétát.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Szánt szándékkal, tudatosan, pestélyesen szólva, direkt mondom, hogy most nagyon, nagyon tényleg a tudatunkkal foglalkozunk, de lesz benne lélek is, úgyhogy az útra valóban mostanában a mindfulness van főszerepben, illetve a tudatos jelenlét ebből a témakörből, vagy divatos irányzatból, de rendkívül jó hozzáállásból választottunk idézeteket. Jelesül most Mathieu Ricardtól, a ritkáshajú úriembertől, akinek a hajzatát azért emeltem ki, mert egyrészt buddhista szerzet, másrészt pedig a Dalai Láma személyes francia tolmácsa is, és az biztos, hogy ha a könyvet keresünk tőle, akkor találunk. A meditáció művészete a legfontosabb, a világ legboldogabb embere ő, vagy legalábbis így tartják őt számon, és eredeti foglalkozása szerint egyébként genetikus, de most a Himalájában él, buddhista szerzetesként, és azt mondja, és talán a betűk a legfontosabbak, hogy a belső szabadság révén ízlelhetjük meg a pillanat ragyogó egyszerűségét a jelenben, ahol nincs helye a múltnak, és nem nyomaszt minket a jövő. Hát, a Nemzeti Összetartozás napján tényleg a busongás helyett foglalkozunk az alagút végével, meg az ott pislákoló fénnyel. Ha gyertya, ha bármilyen lámpa, akkor is az adjan nekünk erőt. Hú, de messzire próbáltam itt menni, ahelyett, hogy azt mondtam volna, hogy ez itt a Klasszik Nyitány. Június 4-én egy csütörtökön reggel, sok-sok nyugalommal, kedvességgel és könnyedséggel. De végül is kimondtam, és ez a lényeg.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És minden, ami fiatalság, plusz minden, ami játék, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégünket. Jelen esetben a Hevesi Sándor térről, de hogy pontosan mi a titulus, azt meg kell kérdeznem Bagány Mártontól. Én annyit tudok róla, hogy a kommunikációs és szervezési vezető vagy, ami nagyon jó, de jól mondtam én, a Magyar Színháznak mi a teljes neve, és ez a későbbiekben szerintem fontos lesz.
2: Én is üdvözlök minden hallgatót, és téged is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Magyar Színház, Családi és Ifjúsági Színház.
1: Na ugye, ez
2: a szlogenjében a Családok Színháza, igen, ez a hivatalos teljes neve. Egyébként korábban Pesti Magyar Színházként működött, éppen tavaly szedtük le a pesti szót róla.
1: Mi nagyon szeretünk beszélni általában a Ruminiről, meg a Csecsemő és Baba Színházról, de itt egy korosztályt ugorjunk följebb, mármint a csecsemőktől. Meghirdettétek az Ország Iskolája 2026-os versenyt, ami nem egy tanulmányi verseny, ugye?
2: Nem, bár érdekes lehet így is hozzáállni. Ez egy videós pályázat, amit azért neveztünk az Ország Iskolájának, hiszen egy pozitív, jókedélyű kampány és országos kampány, tehát nincs területi korlát, egyébként határon túli iskoláknak is szól, magyar nyelvűeknek. Arról szól, hogy mit teszi különlegessé a sulitokat, közösség, tanárok, hangulat, őrült ötletek, vagy akár a közös élmények. Szeretnénk arra buzdítani minden iskolát, hogy készítsen egy videót, maximum 4 percben, ahol minél többen szerepelnek, és ezt küldjék el nekünk. És a játék ott kezdődik, hogy ez egy verseny, és a nyereménye az igen értékes, az egész iskola, tehát a nyertes iskola egész közössége a férőhelyek függvényében részt vehet egy magyar színház előadásán ősszel, amit ők választanak ki.
1: Te már tudod a repertoárt, vagy nem akarsz árulkodni, vagy mi lehet ez?
2: Hát igazából ez ugye úgy van, hogy a nagy részét hozzuk magunkkal előző évadokból, azokat nyilván tudom. A többit nem lőném le, mert a hivatalos bejelentése majd évad végén lesz, de olyan széles a repertoár, hogy a kisebbek is, nagyobbak is, ez azt jelenti, hogy általános iskola alsós, felsős, és a középsulisok is megtalálják a nekik való előadásokat.
1: Videót mondtál, maximum 4 percben, nem vagyok tisztában a mai iskolákkal. Azt tudom, hogy mindig rásítjuk a bélyeget a kedves fiatalokra, hogy titok nemzedék, otthon vannak ebben, azért már érkeztek, vannak itt látható dolgok, magyarszínház.hu per az Ország Iskolája, és nagyon sok iskola műve, pályaműve már itt van.
2: Így van, jönnek, ezt a pályázatot nemrég indítottuk, de szépen érkeznek, csorognak. Mindenképpen azért videós pályázatnak gondoltuk. Hozzáteszem zárójel, hogy volt egy rajzpályázatunk korábban fél éve, nagyon aranyos volt, de az lekorlátozza mégiscsak a célcsoportot, viszont egy videós pályázat kinyitja. Na persze, lehet, hogy a picik nem videóznak, de utána felsőtől egészen a középsuli végéig rengetegen igen, és mivel mindenki manapság már rendező, ami szintén, és a szereplő is, hiszen magukat veszik föl. Ez nagyon közel áll a színháznak a tematikájához, és pont a kiírás lényeg az, hogy merjetek kreatívkodni, ötletelni, és mutassátok meg magatokat, vállaljátok be azt, amitől ti úgy gondoljátok, hogy az iskola különlegessége, vagy akár a közösség különlegessége. Tehát így, hogy mindenkinek a kezében ott van voltaképpen egy kis mini stúdió, ezt most közösen is lehet csinálni, és csináljátok meg a videót, küldjétek el nekünk, és nyerjétek meg a pályázatot.
1: Fiatalokról beszélünk, és tegeződve beszélünk, ha ebbe beleszól a tanár, igazgató, szakköré vezető, osztályfőnök, az baj?
2: Én azt mondom, hogy ez még jobb, de úgy szóljon bele, hogy ez konstruktív legyen. Tehát mondjuk azt, hogy vegyen részt a projektben, úgy szóljon hozzá, hogy mellé rendel szereplője legyen, ne feltétlen irányítója. Egyébként nem baj az se, hiszen lehet, hogy neki van egy olyan profizmusa, ismerek olyan kollégát, aki azt mondta, hogy ők is csinálják a pályázatot, de mondjuk ő egy média szakember. Ebben az esetben lehet, hogy jó jön.
1: Igen, az én barátomról, aki itt a mellettünk levő testvérrádióban vezet éppen, vagy most nem éppen műsor, de az ő középiskolás osztálya is készül, és csinálja, és már meg is csinálta.
2: És például a pályázatok közül, amik bejöttek, koncertek lehet látni, hogy van olyan, ahol hát egy ilyen kis laza image videó, de van, ahol egész komolyan beforgatták az iskolai dolgozókat, oktatókat, egyébként ez takarítótól a portáson át az iskola igazgatóig mindenki, tehát az iskola közössége nem csak a gyerekek és a tanárok, hanem mindenki, és látszódik, hogy ők direkt erre készültek, így ilyen formán ez nagyon mókás, és nem titkolt célunk, hogy így ebben a tavaszi, nyári pozitív hangulatban olyan videók szülessenek, amit egyébként utána vissza is tudnak nézni, amit meg tudnak osztani az iskola weboldalán, social médiában, és ez egy örök tartalom, egy apropó arra, hogy majd egyszer visszaemlékezzenek, hiszen ilyenből azért kevés készül, és egy kicsit a saját település is legyen büszke az iskolára, és segítse őket megosztásokkal. Tehát egészen közösségépítő célt tudunk így eléjük rakni.
1: A videókat YouTube-ra kell feltölteni, majd a nyilvános linket elküldeni a Magyar Színház részére, és van zsűri?
2: A fődi az kifejezetten a szavazások alapján dől el, de vannak egyéb díjaink, második helyezett, harmadik helyezett szintén szavazás alapján, és külön díj a társulat kedvenc videója. Nyilván ott nem tudjuk meghívni az egész iskolát, de 15 jegyet nyer, tehát voltak éppen a forgatóstáb. Kíváncsi vagyok, hogy a társulatunk melyiket fogja választani.
1: Szerinted színház szeretők, akik ezt beküldik, itt mindig próbálnak ellenséget és ellenségeskedést generálni, vagy kreálni, hogy én is kiejtettem már, hogy TikTok nemzedék, ugyanakkor pedig a Hevesi Sándor téren, a Magyar Színházban, ott székek vannak, ülni lehet, tapsolni lehet. Összejön a kettő?
2: Nagyon összejön. Ugye így, hogy Család és Ifjúsági Színház a nevünk deklaráltam, voltak éppen ebből kifolyólag hozzánk nagyon sok gyerek jár. A repertoár az kiszolgálja a babától a 100 éves embert is, de ebben a nézőközönségünk mintegy 40%-a az iskolás, általános és középiskolás, tehát mi látjuk őket rendszeresen a széksorainkban. A picikék nagyon szeretik, tehát az a megőrülős fajta, amikor a Rumininek, a Madagaszkárnak, meg hasonló daraboknak szurkolnak, üvöltöznek, ugrálnak, táncolnak, aztán elmegyünk szépen komolyabb témák felé, Róma és Júlia, Hamlet, vagy natán olyan történelmi jellegű darabok, amik idén jöttek be, például a Fedáksári régi primadonnáról szóló darabunk, sokkal komolyabb, vagy az Addikt, ami Anger Zsolt rendezése és a függőségekről szól, tehát azon lehet röhögni, de mégiscsak leginkább sírni szoktak a végén, annyira meghatódik rajta az ember, úgy átéli, de ők szeretik, és nincs nem lehet ezt kimondani, hogy a mai fiatal generáció nem szereti a színházat, hanem azt kell, rá kell őket vezetni, meg kell velük értetni, hogy ez miért fontos, és hogyha jó edukációval érkeznek, akkor viszont maradandó élménnyel távoznak. Ez biztos így van. És még az egy nagyon fontos, hogy a színházunk komoly erőfeszítést tesz ebbe bele, tehát feldolgozó foglalkozásokat kínálunk, tananyagok vannak fönt a weben. Így mi próbáljuk a pedagógusokat segíteni, és a gyerekeket pedig színházra nevelni, színházra szoktatni.
1: Illetve arra, hogy meg is mutassák magukat, ami azért fontos, mert lehet, hogy ebből kijön egy színházi nyelv. Ez most videós nyelv, vagy kötöm az evet a karóhoz, meg ütöm a vasat, mindenfélét keverek itt. Ugye ez béke, és ez a lényeg, színház, és a generáció legkedvesebb foglalatossága a gép pötyögés között.
2: Igen, abszolút békés cél az, de lehet harcias is egyébként, mert nincs műfaji megkötés, tehát lehetne egy akciófilmmel is jelentkezni. Minden esetre tehát abszolút örülünk neki, hogyha színházi nyelven közelítik meg. Nem volt feltétel, de...
1: Itt olvasom a kikötéseket, lehet benne tánzene, humor, bármilyen kreatív ötlet, iskola közössége, büszkén vállalja, vállalja iskolai értékek, hang. Igen, itt nincs olyan, hogy nem színház.
2: Nincs, de a kilelemény, és az nyilván megnézi a repertoárt, és próbálja belekötni, például a Jean, mint olyan az egyik videóban megjelenik, és azért azt hozzátenném, hogy mivel rengeteg pedagógus jár hozzánk csoportokat hozni, elsősorban nyilván ők értesültek el legelőször a versenykírásról, tehát nekik van élő magyar színházas élményük, Tehát én azt gondolom, hogy ezt rengetegszer vissza fogjuk látni a videókban, az erre való utalásokat.
1: Gin, de nem véletlenül említetted a Geszti Monori András Tasnádi István darab hihetetlenül színes, meg örökérvényű, de rendkívül mai dúdolható, meg végig topogható, ezzel egy éjszaka, és majd lesz is egy játékunk, mert hoztál a zsebedben rengeteg jegyet legalábbis szombatra este, hétre, öt fő részére, és az ehhez kapcsolódó játékunk lesz. Szerinted ti is rábukkantok tehetségre? Tehát amikor ti ezeket végigböngészitek, mert ugyan egymásról szavaznak, akkor azt mondjátok, hogy hoppá, ez mekkora ötlet, ez mennyire kreatív.
2: Igen, álmodozom. Igen. És képzeld el, hogy mi minden, tehát az a családok színház, a ifjúsági színház, de az ország, de talán Közép-Európa legnagyobb gyerektársulattal rendelkező színháza vagyunk. Rengeteg gyerek van. Most 100 fölötti játszó színpadon, nagy színpadon játszó gyerek van. Az azt jelenti, hogy vannak darabok, ahol ők vannak főszerepben. És mivel, hogy hát szegények hamar kiöregednek ezekből a kis pici életkort igénylő szerepekből, ezért évente mindig van casting, és úgy képzeld el, hogy ez a közösség, aki hozzánk jár, mint egy ilyen 50-100 ezer fiatal per év, ez nem a teljes közönség, hanem annak egy része, abból kerül ki elsősorban az újabb tehetség. Tehát most például most szombaton, pont jó, hogy mondod, lesz a casting jövő évadra. És gyakorlatilag hasonló arcokat látunk, akik hozzánk jönnek, megszeretik, beleszerelmesednek a deszkákba, a fényekbe, és ők gyakorlatilag most szombaton már meg is tudják mutatni magukat, és lehet, hogy jövőre mondjuk az a gyerek fog a nagy színpadon állni, aki mondjuk most a videóban pályázott.
1: Egy iskola több videóval is indulhat, ezt nagyon fontos elmondanom. Ez egy misszió, azért ejtsük ki, és nagyon fontos. Miért ennyire fontos a csemete, a gyerek, a jövő a magyar színháznak?
2: Hát, ha csak
1: simán... Ha sablonokat mondasz, az is jó, de...
2: Hát, hogy csak ha marketing nyelven közelítjük meg, akkor ez egy hosszú távú befektetés, ugye? A szülőt is jó, hogyha megfogjuk, nyilván nem a gyerek dönti el, hogy hova megy, de ő fog otthon kilincselni, és szeretne eljönni színházba, de azért egy közintézmény vagyunk, és ilyenkor elvárható az, hogy értéket adjon át, nevelje kultúrára, a fiatalok. Közintézmény vagyunk, és ilyenkor elvárható az, hogy értéket adjon át, nevelje kultúrára a fiatalokat. Ebben nekünk nagyon

0: akadálymentesítéses a mindenkihez szólás. Mindenkinek szólok magyarszínház.hu, az ország, per az ország iskolája. Itt minden elolvasható, ami kritérium, meg ilyen nyitási, indulási verseny. Ha 300 fős iskolán van, az is belefér majd a nyereménybe?
1: Hát akkor ők lehet, hogy kétszer jöhetnek, vagy mindenki osztott magával még egy embert. Mindennel együtt nagyjából 580 ember tud leülni. Hogyha lépcsőn is ülnek, akkor ez följebb tud duzzadni, főleg, hogyha a legkisebbeket ültetik, mert az két lépcsősoron is elfér egy osztály. Minden esetre nyilván a szabad kapacitás függvényében, tehát kb. 500, kötőjel 600 fős intézményt tudunk leültetni, illetve annak az iskolának, abban az iskolából, aki megnyerte 600 főt. Azért ez egy nagy szám, így ilyen formán ki is lehet számolni, nyilván a választott előadás függvényében, hogy ez egy borzasztó nagy értékű nyeremény. Ez itt akár az 5-6 millió forintot is eléri, így, hogyha azt csak ezt nézi igen. Egy tantestület, vagy egy iskolai közösség, akkor azt mondanám, hogy ez megéri.
0: Rendben, meddig van határidő? Az iskolának is van egy vége, mert biziosztás is lesz, meg jön a vakáció is, vagy gondolkodjanak még utána is?
1: Én azt mondanám, hogy egyelőre tartjuk az eredeti kiírást, ami az évadzáronkon történő díj kiosztás lesz, ez június 27. De itt megmondom halkan egymás között, nyilván csak egymás között, hogy a nézők is hallják, hogy sokan reagáltak már úgy, hogy nagyon örülnek neki, de lehet, hogy kicsit ki kéne tolni a jövő tanév elejére, tehát mondjuk szeptember közepéig. Ezt mérlegeljük, meglátjuk, hogy hány pályázat érkezik be, de rengetegen jelezték ezt, amit megértünk, meglátjuk.
0: És ez egy nagyon jó műfaj, hát mondom én a régi tévés, de tényleg ebben érdemes gondolkodni, így dicsekedni, vagy így büszkének lenni a mi iskolánkra, vagy így elmesélni, hogy miért jó odajárni, vagy mi a baj a menzával, meg a takarítónéni viselkedés. De nincsen a takarítónénivel, soha semmi baj. Bagány Mártonnal néztünk egymásra, és bólogattunk így egy jó erőset. Magyar Színház kommunikáció és szervezési vezető, de nem ez a lényeges, hanem amit az imént mondtam, és jól elfelejtettem, magyarszínház.hu/ az ország iskolája, YouTube-ra föltöltendő maximum 4 perces filmekről beszélünk, de nyugodtan egy iskola többet is beküldhet, mert ugye több szakkör is van, ha így akarom igen. mondani, vagy több évfolyam, vagy alsós, felsős,
1: hasonló. Korlátlan, tehát annyi is egy iskola bárhány videót küldhet, csak ebben az esetben valószínű a szavazat megoszlik a beküldendő videók, beküldött videók között.
0: Jó, ennyi harc belefér, nem úgy egymás között, hogy most a sajátomnak
1: drukkolom. A legnagyobb király az iskola lenne, aki feltöltött egyszerre 10-et, és mégis ő nyerte meg.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mindenki figyelmét fölhívom, hogy az uzsonnás csomag és a tesi cucc becsomagolása után még figyelje, mert nem sokára akkor jön a játékunk szombatra, ugyanis Marci itt hagyott 5 jegyet az 1001 éjszakára, úgyhogy ha jó válasz lesz, akkor lesz egy örömteli szombati ajándék, ez pedig egy nagyon jó játék, és folytatódjék az ország iskolája. Magány Márton, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
0: Pöfögés helyett vidámság és sok-sok fiatalság a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában. Szombat délután 6-kor a 3. kerületben az Óbudai Társaskörben lesz az Óbudai Zene Zug Fesztivál, és mi kiemeltük most Ránki Fülöp és a Budapesti Vonósok koncertjét. Egyrészt Ránki Fülöp fiatalsága miatt, bár az ő pályája már ismert, sokrétű, és ebben kiemelt szerepet játszanak Liszt Ferenc művei, és különösen közel állnak hozzá. A zeneszerző mély gondolatiságot közvetítő, és talán éppen ezért ritkában játszott kompozíciói. Most a Budapesti Vonósokkal egy olyan Liszt zongora versenyt szólaltat meg, melyet a szerző egészen fiatalannal alig 20 évesen kezdett el írni, ám élete során ismeretlen maradt ez az E-moll koncertó zongorára és vonós zenekarra, és a Maldiction Átok alcímet viselő darabról, bár én az angolos kiejtést választottam, de lehet ezt latinul is, Ránki Fülöp úgy gondolja, hogy egészen megdöbbentő, a mű kezdetének sokkoló harmóniái különlegesek, a fő témája pedig megelőlegezi a Faust szimfónia egyik lényeges momentumát. Aztán jön egy másik fiatal kori mű Mendelssohntól, a C-dur vonós zenekari szimfóniája, egy alig 14 éves ifjú géniuszát bebizonyítandó.

0: és természetesen a koncertet egy hallatlanul szellemes, megígértem, a 18. századi zene hangvételeit és a korszak ízlésvilágát idéző, ám romantikusan túlfűtött mű, Richard Strauss Rózsalovak című operájának a vonós zenekari keresztmetszete zárja, de kezdjék el önök szombaton délután 6-kor az Óbudai Társaskörben, ez az Óbudai Zenezug Fesztivál Ránki Fülöppel és a budapesti vonósokkal. Minden mindennel összefügg, és természetesen minden mindennel összehozható, de nem erőszakoltan. Szombaton délután, vagy késő délután a BMC-ben Bartókról szól minden. A szemünknek, a fülünknek, és természetesen az elménknek is. A szemünket kiszolgálja majd Szigeti Szilvia Ferenci Noémi Díjas textilművész. Ő átköltöztette a Bartók Béla útról a Bartók reflexiókra szóló, és ennek kapcsán készült textil kiállítását. Aztán jön Kerényi Mihály Bartók 14 bagatelljét alapulvevő zenefilmje, aminek szerves rész és az estének is nagyon fontos résztvevője majd Radnóti Róza, aki hozza a zongoráját, vagy már ott van, illetve hozza barátnőjét, Szalai Fatimát, aki megpróbálja a népdalokkal a saját egészen különleges népdal intonációival közelebb hozni különlegesen a közelgő nyári napforduló népi szimbolikáját is. Bonyolult szavak, de a lényeg, hogy Bartókról van szó minden szinten és minden érzéki szinten, tehát a BMC-ben szombaton. Éljen a fiatalság, aki nem felejti a történelmet. Minden programhoz jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a főváros 11. kerületében, a Bocskai úton befelé a Kosztolányi Dezső térnél, és ugyancsak baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Dob utcánál, a Barostéri felüljáró felé. Mára lezárták a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsák utca lett a Kálvária tér. A 2. kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a kétirányforgalma felváltva egy sávban halad jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Szintén a 2. kerületben a Fillér utcában is félpályás lezárás nehezíti a haladást. A Retek utca közelében ott a csatornát javítják, és ugyancsak a 2. kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert építik a vízvezetéket. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy június 4-én, csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás napján, ami történelmileg nagyon fontos, de a jövő a legfontosabb, a fiatalok talán a legeslegfontosabbak, és tovább nem is akarom folytatni a sort, hanem inkább fölhívom mindenki figyelmét, hogy egy jó verseny zajlik már most. Ugye beszélgettünk a Magyar Színházról, a Hevesi Sándor térről, ami régen ugye Pesti Magyar Színház volt. Tessék megnézni a magyarszínház.hu per az ország iskolája weboldalt. Hát hogy nem egy verseny zajlik itt éppen, illetve már, úgyhogy tessék fölkészíteni a fiatalokat, hogy most végre az összes tiktokozós tehetségüket hasznosra fordíthatják. Ezzel nem azt mondtam, hogy az életük nem hasznos, meg a géppel elpötyögött idő nem hasznos, de van egy nagyon jó akció, egy nagyon jó verseny, ami tulajdonképpen egy pályázat. Tessék készíteni egy videót az iskolátokról, megmozgatni az egész közösséget, megmutatni az országnak, hogy kik is vagytok, mitől vagytok különlegesek, a tanároktól, a falaktól, a takarítónéniktől, a jó menzától, az őrült ötletektől, vagy a közös kirándulásoktól. Vicces, megható, filmes, zenés, őrült, vagy teljesen egyedi alkotást kell készíteni maximum 4 percben. Ezek a videók felkerülnek majd a Magyar Színház weboldalára, egyébként YouTube-on kell föltölteni, de ezt ti, már elnézést a tegeződésért, sokkal jobban értitek, úgyhogy kedves anyukák, apukák, tessék szólni, hogy gyűjjön össze a videószakkör, meg ne csak ilyen nagy harcozás legyen videójátékon keresztül, hanem tessék gondolkodni egy iskolát bemutató maximum 4 perces videón. Ez egy jó verseny, és akkor egy több millió forint értékű, elzárójel bezárva, jó színházi együttes móka, kacagás és buli lehet a vége, illetve a nyereménye majd ősszel, meg egyébként is nagyon sok jegy. Úgyhogy ha ez megvan, akkor már is lehet fölkészülni a mostani játékra. A mostani játék az egy szűke körnek szól. Én azt mondom, hogy 5 fő részére hagyott itt Bagány Márton most szombatra este hétre az 1001 éjszaka meséi című előadásra a Magyar Színházban jegyeket. Ez Geszti Monori András és Tasnádi István darabja. Elnézést Geszti Pétertől, hogy így legesztisztem, de hát azért elég sok évtized, amióta mi ismerjük egymást, meg az 1001 éjszaka története is elég ismerős lehet, meg a történet is, de mindig van benne valami új, mi lehet ebben az aktuális, mit jelent a hűség, hogyan főzhetjük, győzhetjük le saját félelmeinket, de a főzés is nagyon fontos, mert hogy a kérdés valamiféleképpen folyadékhoz, vagy nem folyadékhoz, és fém dobozhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha szeretnének 5 fő, maximum 5 fő részére szóló jegy ajándékot kapni most szombatra este hétre az 1001 éjszaka meséi című előadásra a Magyar Színházba, akkor válaszoljanak ma este hétig a következő nem bonyolult kérdésre. A hely, ahova lehet szabad, kötelező, kell írni a helyes válaszokat, az a játék@klasszikradio.hu e-mail cím, és akkor jöjjön most a Romuald fékezhetetlen nagyvelejű nyúl, jó voltából a kérdés, hogyan idézhető meg a dzsinn már több ezer éve? Vagy megdörzsöljük a csodalámpát, vagy átfestjük a csodalámpát, vagy elássuk a csodalámpát, vagy a helyes választ, vagy az A, B, C, vagy az 1-es, 2-es, 3-ast választ írják oda, tehát megdörzsöl, átfest, vagy elás, és akkor jön a dzsinn, illetve egy remek sorsolás után jöhet a nyeremény is, maximum 5 fő részére, ugye ez az 1001 éjszaka meséi című előadás a Magyar Színházban, és akkor összehoztuk a múlton való merengést, ami nagyon fontos a jövőbe vetett hittel. Hát körülbelül ekkora időszakot ölelünk át, mit könnyedén és nyugodtan, a klasszik nyitánnyal, június 4-én.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő-Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával, amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hévszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat. Az ország nagy részén napos komoly felhős idő várható, csak keleten északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton útszintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópont közelében. Zuglóban lezárják ma délután 6 órától este fél 9-ig a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Az érintett útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat, kíván nekik borongóságmentes napot, mert most még ugyan egy picit felhős az ég, de ez egyrészt jót tesz nekünk UV-ileg, másrészt pedig együtt élvezhetjük és érezhetjük, hogy milyen is ez a világ. Jaj, semmi rosszat nem akarok mondani. Én tudom, hogy a Nemzeti Összetartozás napja van, régen ezt a fájdalom napjának hívták. Trianon békeszerződés aláírása, úgy aláírása, hogy közben állva vagyunk, meg történelemből tessék utána nézni, vagy tessenek utána nézni, illetve keresni az a mai programokat. Sok-sok olyan program van, ami nem busongásról szól, hanem fiatalok énekléséről, vagy akár mesemondásáról, vagy népviseletben történő táncáról, mert így is emelt fővel is meg lehet ezt a napot tartani, emlékezni róla, azt, hogy ünnepelni, azt nem akartam mondani, és csak egy nagyon-nagyon zárójeles tétel, hogy ugye az ország egyharmada kintreket kint szaladt, ott maradt, és megismerkedett a helyzettel, hogy egy fejben több nyelvnek kell élnie. És ma már ugye azt mondják a tudósok, hogy ez egy rendkívül hasznos dolog. Az, hogy miből fakadt, hogyan jött, az lehet szomorú, de ez egy adottság, hogy egyszerre több nyelven kell helytállnunk a világban. Ez mindenféle szinopszisokon, meg hát én nem ismerem ilyen biológiai jelenségeken kívül, de szóval az agyban ez nem biztos, hogy rosszat okoz, és tényleg csak nem a vigasztalás van bennem, hanem a jövőbe vetett hit. A jövő az legyen most mondjuk szombat, és szombatra van 5 jegyünk, este 7-től az 1001 éjszaka meséi című Magyar Színházban játszódó előadásra. Geszti Péter, Monoli András és Tasnádi István követték el ezt. Ugye a világirodalom egyik legszínesebb és legösszetettebb gyűjteményét hozták színpadra. Van benne szerelem, hűség, családság, meg egy csodalámpa. Na, erre vonatkozik a kérdésünk, mármint hogyha szeretnék a szerencse jó voltából elvinni tőlünk ezt az 5 jegyet most szombatra este 7-re, ha nagy a család, vagy sok a gyerek, vagy csak szeretik maguk körül az üres székeket, akkor válaszolják meg nekünk este 7-ig. A játék kukacklasszikradio.hu e-mail címre, hogy ez a fránya Guinness hogyan idézhető meg, mitől jön elő ezt a bizonyos csodalámpát, vagy megdörzsöljük, vagy átfestjük, vagy elássuk. Én még gondolkodom, de ha önöknek van helyes válasz a megdörzsölés, az átfestés és az elásás közül, akkor ezt írják meg nekünk, még egyszer játékuk az klasszikradio.hu, lehet ABC vagy 1-2-3 megjelölésű is a válasz, csak legyen helyes, és akkor mi sorsolunk 5 jegyet most szombatra este 7-re az 1001 éjszaka meséi című előadásra a Magyar Színházba, amire egyébként fölhívnám a figyelmet, mert a színházra is, mert nekik van az Ország iskolája című pályázatuk. Tessék 4 perces videót készíteni a lebolóknak, addig sem csinálnak semmi rosszat, az iskoláról legyenek rájuk büszkék, a menzára vagy a takarítónőre, vagy hogy mitől jó ez az egész suli, azt küldjék be, ez egy YouTube oldalt is jelent, meg egy pályázatot, meg egy játékot is jelent a Magyar Színház jó voltából, úgyhogy lesz egész színházas tombolás majd ősszel a nyertesnek, meg sok-sok nyeremény. Tessék még egyszer megnézni, még egyszer mondom, hogy nézzék meg, a magyarszínház.hu per az Ország iskolája weboldal, de úgy is beüthetik, hogy az Ország iskolája, és ugye nem felejtették el, hogy ezt a dzsint vagy dörzsöléssel, vagy átfestéssel, vagy elásással kell előhozni. Ez a mi játékunk mára, aztán nem sokára könyvekkel foglalkozunk majd, és amikor megígértem önöknek, hogy bulcsú névnapon, hát biztos bulcsúhoz van, azért ezt kezeljék fenntartásokkal. A mai napig nem bizonyított, hogy a bulcsú névnek bármiféle búcsúhoz, meg elbocsátáshoz lenne köze, de ez így nekünk jól hangzik, és az is jól hangzik, hogy Kerubina névnap van. Szedjék elő, vagy valahogyan olvassanak utána a héber eredetű női névnek, meg a Bibliának. Félig ember, félig állat, igen, ők a kerubok, aztán ő belőlük lettük az angyalok, és angyali türelemmel hallgathattak eddig végig. Én nagyon szépen köszönöm ezt, és nem sokára végre könyvekkel foglalkozhatunk. Ezen a tulajdonképpen jó napon, június 4-én, csütörtökön, bármi is az indítatás, bármi is a megjelölés, azért az összetartozás azt jelenti, hogy az én összedett-vedett szavaimat így együtt érthettük, és ennek én most gyorsan véget is vetek, mert tudom, hogy a könnyedséget és a nyugalmat szeretik, hát pláne, hogyha valaki szórakozott úgy is, mint a szórakozott szimfóniában, köszönhetően Joseph Haydnnak ez a negyedik tétel az osztrák-magyar Haydn zenekartól, és Fischer Iván karmester vezényel majd.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Annyira kötetlen ez a beszélgetés, hogy egyáltalán nem volt véletlen az imént elhangzott zene a Star Trekből némi űrmotívummal, de azért a jelenben próbálom megragadni Kovács Krisztiánt, aki egyrészt az Agave könyvkiadó PR és marketing vezetője. Jó reggelt kívánok, szia!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Másrészt pedig író, de a másrésztet egy pár perccel odébra rakjuk, hát mégiscsak azért objektívnak kell lenned felügyelni egy családra, kiadókra, Agavéra, meg amire csak lehet. Jól tettem én, hogy itt behoztam az űrkorszakot, vagy a jövőt Markovics Botond új könyvére, Kömlődi Ferenc új könyvére gondolok, meg az ünnepi könyvhétre gondolok én tulajdonképpen.
2: Természetesen a legjobban tetted, ennél jobb felvezetés nem is kellett volna, és nem is lehetett volna tulajdonképpen. Igen, tehát hogy ezzel én kezdjem nagyon a dolgot, egy nagyon különleges könyvhét jön most el tulajdonképpen az Agave könyvek, mondhatom most már kiadói csoport életében, hiszen ugye nagyon-nagyon az angol száz piac határozott meg minket is egyébként, meg úgy alapvetően a magyar könyvpiacot is, és aztán az utóbbi egy-két évben vettük észre azt, hogy egyébként a magyarok sokkal kíváncsibbak a magyarokra, mint amennyire mondjuk akár egy 10 évvel ezelőtt ez így volt, úgyhogy mi is azért tudatosan elkezdtünk új, mondjuk így magyar tehetségeket felfedezni, és aztán természetesen voltak még olyan szerzőink, akár például Markovics Botond, akit említette, és most már 2012 óta publikál nálunk jelennek meg a regényei, de hát hogyha mondjuk említetted ugye Kömlődi Ferencet, vagy éppen akár mondjuk Horász Andrást, ők azért mindegy új vonalat fognak majd képviselni, de hogy egy kicsit a skifinél is maradjunk.
1: Jó!
2: Ugye Botondnak ez a bizonyos új regénye, ami szintén könyvhétre jelenik meg, a Bionauták címmel, ez egy duológiának lesz majd az első kötete, és a második kötet, a Bionauták a végtelenben, az majd az őszi könyvfesztiválon fogja követni, és egyben lezárni majd ezt a történetet. És én azt gondolom, hogy hát, hogyha valaki olvasott már Botontól bármit is, akkor pontosan tudja, hogy egészen elképesztően extrém és őrült ötletei vannak, és ezeket az egészen extrém és őrült ötleteket tökéletesen végig is tudja vinni mindig a kötet elejétől a végéig, amit egyébként nem minden science fiction író tud megtenni, de azt hiszem, hogy Botond ebben kétségtelenül különleges. És hát arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag szerintem legalábbis az ország egyetlen olyan science fiction írójáról beszélhetünk, aki azért következetesen 2003 óta folyamatosan ott van a piacon, és ott van az olvasók előtt. És én meg nem kockáztatni, hogy ez a kötete, ez talán az eddigi legambiciózusabb az összes eddigi közül. Nyilván elfogult vagyok, de azért picit most hadd legyek elfogult is, mert
1: szabad.
2: Olyan történetet kaptunk Botontól, ami egyszerre tud egy test horror lenni, egyszerre tud egy kapitalizmus kritika lenni, egyszerre tudja lerombolni a felfedezés romantikáját, és minden mellett ad egy elképesztően változatos világot, és egy elképesztően izgalmas történetet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ilyen Star Trekhez bőven méltó, vagy a Star Trek zenéhez bőven méltó regény lesz majd. Ugye ez majd a könyvhétre jelenik meg jövő héten.
1: Elnézést, csak bocsánat, a Star Trekhez, hát ha valaki felvonta a szemöldökét, de ez rengeteg filozófia is, mármint Markovics Botondtól a Bionauták.
2: Így van, pontosan. Hát ugye ebben mindig is jó volt Botond, hogy ő alapvetően mindig azt kutatta, vagy kutatja a történeteiben, de nem feltétlenül az érdekli őt, hogy egyébként nem tudom, 3000 év múlva milyen technológiai körülmények között fog, vagy milyen szociológiai körülmények között fog élni az emberiség. Ő sokkal inkább mindig az érdekli, hogy maga az ember, akár egyénileg, hogyha szembesül egy számára addig ismeretlen, leírhatatlan entitással, vagy technológiával, vagy idegen fajjal, akkor az ő belőle milyen hatásokat vált ki. Tehát akár lélektanilag, akár társadalmilag, hogyha egy nagyobb távlatban gondolkodunk, és hogy milyen hatásra tud lenni, milyen kölcsönhatásba tud lépni az ember mondjuk ezekkel a dolgokkal. Tehát nálam mindig ugye ez volt a fő vonulat, amik tulajdonképpen az egész életművében, és szerintem ennek egyfajta csúcsa lesz most a Bionauták.
1: Jövő, ezt már kiejtetted, Kömlődi Ferenc is kiejti és ír is az Örök létekben. Erről ez tudományosabb, vagy ismeretterjeszt több, mint...
2: Abszolút. Ugye idén elindítottunk egy új imprint kiadót a kiadón belül, tehát mondhatjuk, hogy lett egy ilyen negyedik kiadónk, ez a Lumen könyvek. ahol elterveztük azt, amit láttuk egy piaci trendnek a felfutását, annak a felfutását, hogy az ismertterjesztő könyvek egyre nagyobb olvasó közönséget vonzanak. Hát nyilvánvalóan nekünk is voltak a tartsonunkban olyan szerzők, olyan könyvek, akikkel be tudtunk ebbe a hullámba kapcsolódni. És hát ebben meg aztán különösen érdekes a magyar vonal, hogy hány olyan kiváló magyar szakembert tudunk találni, aki talán még az angolszász kollégáknál is üdítőbben, frissebben, vagy jobban el tudja mesélni, hogy adott esetben például a jövőben mi várható ránk. Ugye Kömlödi Ferenc ugye alapvetően jövőkutató,
1: igen.
2: És ugye tibetológusként kezdte, és aztán ugye kvázi mondhatom, hogy jövőkutatóként fejezte be. És gyakorlatilag ez az Öröklétek című kötet, ez az ő kutatásainak is egyfajta összegzése, tehát mondhatom, hogy ez a definitív Kömlődi könyv lesz most majd. Ugye az alcím szerint ugye tulajdonképpen arról szól, vagy arról beszél, hogy milyen azok a folyamatok, amik most meghatároznak a mindennapjainkat, hogy tulajdonképpen mind különböző generatív AI tartalmakkal élünk együtt, akár mozgókép, akár zene, akár szöveg, akár kép, hogy azok valójában hol kezdődtek, hol tart benne most a világ, és a későbbiekben ez egyébként az emberiséget hogyan fogja tudni meghatározni, milyen irányba fogja tudni elvinni, hogy tudunk ezzel egyáltalán együtt élni, és milyen lesz az, amikor az a kor, ez már ugye egy ilyen elképzelt dolog, amikor már nem arról beszélünk, hogy az evolúció alakítja az embert, hanem az embernek hatalma lesz az evolúció alakításában, azáltal, hogy olyan gépeket tud alkotni, amik már akár önmaguktól is tudnak tanulni.
1: Ez így most a földtől elrugaszkodottnak tűnik, vagy legalábbis rocket science, vagy valaminek tűnik. Hozzuk vissza az embereket a földre Kollár Bettivel, és te is ráncsál le engem, hogy nehogy rosszat mondjak, hogy ez csak hölgyeknek szól, mert ott van a Balaton, meg a szerelem, meg a, tehát az esküt ellenségek azt imádták. Hát fa alatt, padon, villamoson láttam olvasni, nem csak hölgyeket Kollár Bettit. Ez most folytatás, vagy ez egy másik?
2: Ez folytatás, így van, ugye, több mint ellenségek címmel jön majd az esküdt ellenségek folytatása, egy trilógiának a tervezett középső darabja, és hát amit mondasz, az teljes mértékben megállja a helyét, hála a jó Istennek azt látni azért, hogy a Betty tulajdonképpen az elmúlt 4-5 évben egy ifjúsági romantikus szerzőből egyfajta ilyen globális jelenségé nőtte ki magát, amiben nyilvánvalóan elképesztően sok munkája van mind a Bettinek, mind a kiadónak. Személy szerint nekem egyébként a legfantasztikusabb azt volt végignézni ebben az egészben, és végigkövetni szorosan a Bettivel együttműködve, hogy egyébként egy önmagában folyamatosan bizonytalan, de egy nagyon rendkívül jóindulatú, szorgalmas és tehetséges lányból, hogy lesz egy egyébként vérprofi író, mind a könyveit tekintve, mind mondjuk azt tekintve, hogy milyen jelenléte van neki a közösségi médiában, mind azt tekintve, hogy akár mondjuk interjút hogy ad. Tehát tökéletesen azt látom benne, amit egyébként az amerikai szerzőknél tapasztaltat azt a típusú profizmust, és ez fantasztikus volt így végigkövetni. És ugye a több mint ellenség az azért különleges, mert talán még egy picit mi sem gondoltuk azt, hogy az esvitelenségek, ez a tavaly első, tehát ez ilyen elképesztő sikert fog aratni, hogy még egy polccal följebb tud tenni a Bettit. Hát azért Bettinek a könyvei ma már ugye erre vonatkozóan nagyon nyilvános adatok nincsenek, de mondhatok egy ilyen körülbelül számot, nagyjából olyan 130-140 ezer példánynál tartanak, ami azért a jelen magyar könyvpiacát tekintve, ahol egy 1000 példány eladott könyv már sikernek minősül, az ez valami egészen elképesztő. És hát nem véletlen az sem, hogy Bettinél mindig 2-3 óráig kell sorban állni, hogyha az ember dedikált könyvet akar a könyvtétem.
1: Viszont foglalkozik mindenkivel, és mosolyog mindenkire, ez személyes tapasztalat, úgyhogy ez itt van. Ha már példányakról beszélt, én jó, nem akartam behozni, de egyébként Moldova György halálának napja van, aki tényleg milliós példányszámokkal dicsekedhetett egy abszolút más korszakban, ahol te is jársz. Néhány perc múlva majd én Hodász Andrással is fogok beszélgetni. A számok fontosak? Itt azért ünnepi könyvhétről beszélünk, egy ünnepről, de mégiscsak egy kiadót képviselsz.
2: Hát nyilvánvalóan nem tudunk elvonatkoztatni a gazdasági szempontoktól, szerintem senki nem is akar, tehát azért nyilvánvalóan olyan könyveket próbálunk mi is keresni, amik azért nagyobb, szélesebb közönséget tudnak megszólítani, de ettől függetlenül, ha van olyan kiadó, amelyik bizonyos könyveket szellemből is kiad, akkor meg azt gondolom, hogy az abszolút az Agave könyvek, hát ugye most, hogyha egy rövid kitérőt tehetek, a horror műfaj, amiről ugye néha már beszéltünk a reggeli műsorban. Ugye a horror műfaj az egy elképesztően underground műfajnak számít itthon, tehát pár százas példányszámokról beszélünk adott esetben, és most nem Stephen Kingről beszélek, ami egy egészen másik kategória, meg ő már egy olyan jelenség, amit külön is kell kezelni kicsit ettől a műfajtól. De hogyha magáról a horror műfajban lévő könyvekről beszélünk, akkor ez egy nagyon underground kategória, és ez alapvetően nem feltétlenül, vagy nem mindig látjuk azt, hogy életképes Magyarországon, de mi azért is csináljuk, nagyon-nagyon szeretjük ezt csinálni, és pontosan azért, hogyha van egy Hollár Betty, vagy egy Zahér Gábor könyv, akkor az lehetőséget ad nekünk arra is, hogy emellett kipróbáljunk olyan könyveket is, amik meg csak nekünk a szerelmeink.
1: Jó, és akkor most vallom be, hogy nem mertem kimondani, hogy mikor dedikál Zahér Gábor, mert azt a sor ahhoz mentők el. Jaj, de ez nem poén volt, nem ezt akartam mondani. De azért gyorsan az időpontokat én elmondom június 12-től 14-ig. Zahér Gábor pont pénteken 12-én délután 4-kor, te majd ott leszel vasárnap 13 órától, de Hodász András, akivel majd 9 órától beszélgetek, ő 13-án szombaton. Kollár Betire föl kell készülni, majdnem azt mondtam, hogy Mancsicsivel, de
2: hideg élelemmel biztosan
1: szombaton délután 3-kor, és ez a Vörösmarty tér a 61-es stand, és mit jelent a kiadósság? Az egy családot is jelenti, jóban is vagytok, vagy ez üzleti kapcsolat, pecsét, szerződés aláíra megy tovább?
2: Nem, hát azt gondolom, hogy azért nálunk ugye alapvetően egy kis, még mindig azt mondom, hogy létszámilag azért egy kisebb kiadóról beszélünk. Hát nyilvánvalóan annyira szorosan összefüggnek egy könyvkiadásban a különböző területek, tehát akár a kereskedelem, a marketinge, a kiadóvezetés, a nyomdákkal való kapcsolattartás, a szerzőkkel való kapcsolattartás. Annyira összefügg minden terület, hogy nem tehetjük meg azt, hogy ne legyünk egyébként nagyon-nagyon jóba, vagy ne legyünk akár baráti viszonyban a kiadón belül. A szerzőkkel meg egész egyszerűen az én viszonyom, hogy ugye nekem egy kicsit azért, hogy mondjam, terelgetnem is kell őket a PR szempontjából, mikor nyilatkozzanak, hol nyilatkozzanak, hiszen ugye alapvetően én hozom nekik a megjelenési területeket. Hogy nyilván ezeket mindig ki kell előre találnunk, de én azt gondolom, hogy én legalábbis mindig arra törekszem velük, hogy legyen egy olyan típusú kötetlen viszonyunk, amiből ők érezzék ki a folyamatos törődést, és hát nyilvánvalóan ez a teljes kiadónak is a folyamatos törődése. Szóval én azt gondolom, hogy minket azért szerző nagyon régen hagyott itt. Szerintem ez a legjobb.
1: Jó, ez is egy mérő. Ez is egy fontos dolog. Rendben. Agavéról, Agave könyvhétről, ünnepi könyvhétről beszélgethetünk Kovács Krisztiánnal, úgyis, mint marketing vezetőből, ez kiderült az utolsó mondatokból. Némi szünet után pedig, mint írót faggatom Kovács Krisztiánt, nem a tacskókról írt, hanem valamennyire a múltról, meg a jövőről is. Egy perc, illetve 1 perc 40 másodperc türelmet kérnék szépen. Van ez a perc keringő, ugyanis Chopintől, ami ennyi ideig tart, és ezen idő alatt tessenek végig gondolni, hogy az elmúlt rendszer kifejezés mit jelent. Szerintem ez fontos lesz majd a könyvet kapcsán, ugye, Krisztián?
2: Így van, abszolút. Beszélünk róla.
1: Akkor picit Chopin.

0: Klasszik Rádió 92.1. Agave könyvekről beszélünk, ünnepi könyvhétről beszélünk, és hála Istennek Kovács Krisztiánnal beszélgethetek. Ugye itt vagy még velünk?
1: Természetesen.
0: És ez azért fontos, mert én rákérdeztem, hogy az elmúlt rendszerben is játszódik a te könyved, meg valahol a tudományban is. A könyv a Fény magányossága címet viseli, és ha azt mondtam, hogy tudomány, akkor annak mindentől elrugaszkodottnak kell lennie, minden rendszeren átívelőnek. Miért hoztad bele, tudom, hogy te szereted a tudományt, és tiszteled a tudományt, miért hoztad bele ezt a tulajdonképpen emberi vonalat?
1: Hát egész egyszerűen azért, mert amennyire én meg tudom határozni, két olyan dolog van, aminek biztosan függetlennek kell lennie bármiféle politikai befolyástól. Ezek közül az egyik a kultúra, a másik pedig a tudomány. Uh-huh. És hát azért, ugye említett ezt az elmúlt rendszer fogalmat, hát ezt az elmúlt rendszer fogalmat, igen. Itt azért alapvetően vannak mögöttünk, vagy állnak mögöttünk olyan típusú rendszerek, amik hát igyekeztek valamilyen úton, módon maguk mellé állítani akár a kultúra, akár a tudomány embereit, és nyilván ilyenkor felmerül a kérdés, hogy akkor, amit ezek az emberek tesznek, csinálnak, kutatnak, írnak, az vajon mennyire tud független lenni, vagy mennyire tud objektív lenni, és független nyilván van az adott rendszertől. Ugye maga az én könyvem az a 70-es években játszódik, de hát nem véletlen, hogy számos áthallás van benne a mai korunkra vonatkozóan, hiszen írás közben eszméltem már tulajdonképpen arra, hogy vannak olyan egészen furcsán berögzött mechanizmusok, amik tulajdonképpen...
0: Hogy milyen óvatosan fogalmazol, csak erre hívom fel a hallgatók figyelmét, igen.
1: Ez tulajdonképpen történelmi korszaktól függetlenül, igen, ugyanúgy megjelennek az átlag polgár és annak a politikai rendszernek a viszonyában, amiben neki élnie kell. Hm. És ezek a mechanizmusok jelen voltak akár a 70-es években, de jelen voltak akár még az elmúlt 10 évben is az életünkben. És ugye van egy ilyen tévhit szerintem az emberekben, hogyha van egy diktatúra, vagy egy kvázi egy autoriter, vagy egy autoriter felé kacsingató rendszer, akkor az majd ilyen büntetésekkel, meg ütlegelésekkel fogja kivívni az embereknek az együttműködését, holott ez már tulajdonképpen a Kádár rendszerben sem így zajlott Magyarországon, hanem azért, hogyha valakinek meg akarod nyerni a lojalitását, akkor azt meg kell próbálnod valahogyan magad mellé állítani, azt meg sokkal könnyebb valamiféle jutalmazással, vagy valamiféle olyan kompromisszummal, olyan apró kompromisszummal megtenni, ami neki előnyös lehet. És ugye az én könyvem tulajdonképpen nem is azt kutatja, hogy nem tudom, melyik politikai ideológia az, ami fontos, vagy hogy ki milyen indítatásból áll adott politikai ideológia szolgálatába, uh-huh, hanem azt kutatja, hogy nekünk kvázi átlag embereknek, akiknek van valamiféle tehetség a tarsajunkban, amire az életünket alapoztuk, mi magunk meddig megyünk el, és hol húzzuk meg a határt, amikor azt mondjuk, hogy eddig és nem tovább. És ugye fölmerül egy ilyen kérdés, egy ilyen elméleti kérdés, hogy alapvetően meg mit tudja jobban megtörni az embert, akár még az alkotó embert, vagy a tudós embert, az, hogyha ha azt mondjuk, hogy ha ezt nem csinálod, nem úgy csinálod, hogy én mondom, akkor elveszek tőled mindent, vagy ha azt mondom, hogy csinálhatod, de csak az én feltételeimmel. Tulajdonképpen ekkor épül a Fény magányossága.
0: Behozhatok még egyet, hogy számomra így az utókorban hiteles marad-e az az alkotó kultúrával, tudománnyal foglalkozó ember, akiről kiderül valami, hogy itt nálad a könyvben 56-ban, vagy később elkövetett valami, én onnantól tudósnak tartom, vagy rossz embernek tartom, vagy...
1: Na ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad, ezt a rossz ember dolgot, mert...
0: Bocsánat, igen.
1: Nem, ez teljesen jó a gondolatod, ugyanis pontosan erre vonatkozik a Fény magányosságának a kérdés feltevése, hogy ezek a típusú emberek, akik adott esetben lepaktálnak különböző szakmai előnyök élvezetéért, akár mondjuk, hogy sűrűbe mehessenek külföldre, valamilyen szakmai előrejutás, nőjön a szakmai reputációjuk, ezek a típusú emberek, ezek egyébként rossz emberek-e? Vagy csak olyan emberek, akik akár egy családjukat akarták védelmezni, akár volt olyan szakmai ambíciójuk, egyébként a tudomány szolgálatát szolgáltában olyan szakmai ambíciójuk, amit nem tudtak volna az ő gondolataik szerint máshogy megtenni, hogyha nem paktálnak le. Vajon ettől ők rosszak, vagy rosszá válnak-e, és ahogy említetted is, ezt abszolút az utókornak a feladata megítélni. Itt mindig fölmerül szerintem az a kérdés, hogy leválasztható-e tökéletesen, mondjuk, hogyha a kultúránál maradunk, egy adott szerző a művéről. Hát azért az elmúlt időszakban sok olyan történet kapott lángra, tulajdonképpen Nobel-díjas szerzők, ugye Alice Munroról volt egy ilyen zaklatási dolog, de hogyha most nagyon visszamegyek a múltba, ott van még Ernest Hemingway, aki nekem egy személyesen egy óriási kedvencem, írás technikailag szerintem kevés írótól lehet többet tanulni, mint tőle, de hát hogyha most én megnézem az ő életvitelét, az, hogy négyszer nősült, hogy
0: nem azonosulnál
1: ebben. Valószínűleg nem azonos, és valószínűleg nem tudnék leülni vele egy asztalhoz beszélgetni, tehát emberileg valószínűleg, és ezt sokan elmondták róla, hogy fantasztikus író volt, de hát emberileg azért voltak vele problémák. És a kérdés az, hogy én egyébként lehet ülök-e vonatkoztatni, én tudom-e azt mondani, hogy egyébként ez a mű, ez fantasztikus akkor is, hogyha egy nem éppen jó ember írta. Ez szerintem igazából mindenkinek a saját értékítéletére van bízva. Hát nem akarom megválaszolni a kérdést, azért sem, mert a fénymagányossága erre keresi tulajdonképpen a választ.
0: Van ennek alapja, vagy saját kutfő hasadra csaptál?
1: Teljes mértékben van alapja, tehát azért végeztem kutatásokat az állambiztonsági szolgálatok levéltárában többek közt, és azért bukkan az ember ott olyan típusú anyagokra, de hát nem is kell bemenni egyébként a levéltárba, tehát hogyha az ember szemfülesen olvassa a szakirodalmat, az ezzel kapcsolatos szakirodalmat, akkor azért ott rábukkan olyan történetekre, jelen esetben ugye a katonai felderítés és a magyar természettudományos közélet kapcsolata mentén, amiben így felvonja a szemöldökét, hogy ilyen tényleg volt, és hogy erről miért nincsen nagyobb hír, vagy ezért nem kapott nagyobb hírverést, hogyha ugye jelen pillanatban is ugye hír van arról, vagy kezdeményezés mondja arra, hogy az ügynök aktákat nyilvánosságra hozzák, hogy akkor erről miért nem beszélt tulajdonképpen senki, és akkor én azt gondoltam, hogy ez pont egy olyan történet, amit el kell mesélni, hogy nyilvánvalóan ez alapja, ez az egyik alapja. A másik alapja pedig, ugye a tudományos oldalról megközelítve, az dr. Almár Iván, aki talán a legnagyobb élő alakja a magyar űrkutatás történetének, ugye az egyetlen magyar, akit az űrkutatási hírességek csarnokába beválasztottak, többek között az Apollo 11 űrhajósaival együtt. Tehát fantasztikus az a pályafutás, amit Iván maga mögött tudhat, és azt, hogy ő 94 évesen még mindig hihetetlen szellemi állapotban elmesélte nekem tulajdonképpen az egész életét, az ugye segített nekem is tisztán látni azt, hogy maga az elmúlt mondjuk 70-80 év, de legalábbis az a jó 40 év a kádárkorban, abban hogy működött a magyar tudományos közélet. Mert hogy azért erről nem nagyon van szintén szakirodalom, tehát ebből a kettőből tevődött tulajdonképpen össze ez a regény.
0: Visszatérve a te kiadósági munkádhoz, egy nagyon furcsa kérdésem lenne, és ezt nyilván majd Hodász Andrásnak is fölteszem, hogy mi a manó az a történelem? A nemzeti emlékezés, nem, a nemzeti összetartozás napja is van, hogyha ezzel foglalkozunk, vagy ez szerepel nálad is, de egyébként még Kollár Bettinél is szerepel, akármit is gondolunk a könyvekről, abban is vannak szülők, iskola, igazgatók, tanárok, akiknek valamilyen lelkületük van. Mi túl tud, még mielőtt, vagy akartál válaszolni, szóval mi a történelem, az, amin nem lépünk túl, ami ott van, tüske a köröm alatt, vagy bármi, vagy haszon, vagy mindenki azt mondja, hogy ó, abból tanulni kell, és ebből nekem már elegem van, hogy így majdnem 60 évesen a 10.000. válasz az, amit kapom, hogy abból tanulni kell.
1: Én nem tudom, hogy tanulni kell, szerintem a történelem az alapvetően pusztán csak egyfajta tapasztalat, amit mi begyűjtünk, aztán hogy azt hogy használjuk föl, nem biztos, hogy abból tanulni kell egyébként. De én ezt szétbontanám kicsit a dolgot, hogy a történelmet hogyan értelmezzük. Hát ugye van egyrészt az a típusú történelem, amit megtanulunk a történelem órákon, vagy ami szembe jön velünk a Wikipédián, vagy akár a tudományos oldalakon, amik ugye elmesélik a nagy történelmi eseményeket. És ezen kívül, vagy ez fölött van egy másik típusú történelem, amikor ugye ezeket az eseményeket, akár mondjuk egy második világháborút, egy 56-os forradalmat, azok a személyek mesélnek el, akik ezt túlélték, vagy akik ezt átélték, tehát akiknek első kézből van tapasztalatuk, személyes élményük ezzel kapcsolatban. Ez egy másik típusú történelem, ami már lehet, hogy rögtön segít értelmezni azt a történelmet, amit a könyvek tartalmaznak. És hát a mellette van, és szerintem a legfontosabb azért az alapvetően az, hogy ezeknek a vonatkozásában hogyan tekintünk saját történelmünkre, amit gyakorlatilag születésünk óta írunk. Ugye, amit említettél, hogy tudom, tanulni kell a történelemből, én lehet, hogy csak azt mondanám, hogy lehet, hogy csak alakítani kell a történelmet, a saját történelmünket. Azt, hogy most ez konkrét tanulási folyamat, nem hiszem, hogy olyan van. Tehát olyat én nem láttam, hogy volt egy nagy történelmi tapasztalat, most egy nagyon egyszerű példát.
0: És azt ráhúzták egy az egyben.
1: Így van, volt egy világháború, és akkor azt mondjuk, hogy hát látjuk, hogy a háború nagyon rossz, és akkor többet ne legyen háború. Hát ez most hány háború volt már a 1945 szeptember 2-a óta? Tehát, hogy azért nem látom azt, hogy az emberiség kollektíven egyébként ebből tanulna. A tapasztalatokat önmagunkban kellene szerintem leszűrnie egyénenként mindenkinek, és ha arról beszélgetünk, hogy hát mi milyen kicsik vagyunk a történelem sodrában, ha mindenki leszűri ezeket a tapasztalatokat, akkor ki tudja, hogy mennyire kicsik vagyunk valójában.
0: Elnézést a túl általános kérdésért, de szerintem minden olvasnivalóra és minden gondolkodnivalóra ez vonatkozik, az újdonságokra is, az Agave könyvektől, agavekönyvek.hu, és ajánlom mindenki szíves figyelmébe az ünnepi könyvhét alatti dedikálásokat a Vörösmarty téren a 61-es tannál. Az én vendégem vasárnap 13 órakor, mint Kovács Krisztián dedikálja akkor ezek szerint új könyvét, a Fény magányosságát, de ott lesz péntektől már dr. Zoher Gábor, Kollár Betty, mert nem hagyhatjuk ki természetesen, és ezt jóból mondtam, és mosolyogva mondtam, és az utolsó kérdésem, elnézést, hogy a rádió hallgatókat ezzel traktálom, de én is marketinges vagyok valahol. Hodász Andrástól mit ne kérdezzek?
1: Bármit kérdezhetsz tőle. Bármit? Tehát, ha valami értelme volt annak, hogy Andrással több mint 3 évet dolgoztunk, ezen a bizonyos Uram, te mindent tudsz című könyvben, ugye ennek a könyvnek az alapvető célja az volt, hogy elmesélje András, persze több mint 3 évet dolgoztunk ezen a bizonyos Uram, te mindent tudsz című könyvben. Ugye ennek a könyvnek az alapvető célja az volt, hogy elmesélje András története mögött az igazságot, amit ugye a bulvár nem tudott annak idején elmesélni.

0: megőrizni és megvédeni egy olyan korban, amikor látszólag sok minden ellen esküdött össze.
1: Köszönöm szépen a tanácsot, köszönöm szépen az invitálást is, tehát az említett és a megbeszélt könyvek olvasására, hogy miről beszélgetünk a Spotify-on újra hallható, Kovács Krisztiánnak pedig jó dedikálást és jó golyóstollat kívánok akkor.
0: Köszönöm.
1: Ezek szerint az ünnepi könyvhétre, és tessék figyelni a Hodász Andráshoz beszélgetést. Ez meg az én marketing szempontom volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszonthallásra és szervusz.
0: Köszönöm szépen, és viszonthallásra.
1: Ez itt a Klasszik Nyitány, sok-sok könyvvel, sok-sok gondolattal, sok-sok olvasnivalóval, ez a Nemzeti Összetartozás napján, ami történelemről is szól, de hála Istennek gondolkodásról is szól. Most viszont nem kell gondolkodni, én egyszerűen csak a cím miatt választottam a Szöktetés a Szerályból Nyitányát, Mozarttól a Bécsi Filharmonikus Zenekar, illetve Solti György, úgyis mint vezénylő egyéniség jó voltából. Úgyhogy zene, könnyedség, nyugalom, ez a Nyitány, június 4-én.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán ma is telítettek a sávok a Szerencs utcánál. Az M5-ös befelé az autópiactól járható nehezen, a Váci út pedig a Megyeri úttól. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében számítsanak fennakadásra, míg a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. A 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és tovább a Bécsi úton útszintén. A 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt készüljenek torlódásra, az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán pedig az Egér úttól. A folytatásban a Budaörsi út is csak lassan járható, ahogyan a 6-os főút bevezető szakasza az M0-ás csomópont közelében. Zuglóban lezárják ma délután 6 órától este fél 9-ig a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Az érintett útszakaszon csak a BKK járatokat engedik majd át. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. egy június 4-én, lehet, hogy napszaktévesztéssel vádolnak meg, de és lehet, hogy igazuk is van. Ez ugye az Éjfél című dal volt, Andrew Lloyd Webber méltán elhíresült Cicák című musicaljéből. Na jó, maradjunk a macskáknál. Ami szép, ami jó, az nekünk kell. Ami emberi, az nekünk kell. És ami kultúra, az pedig emberi. És mi így vágunk ennek neki, és így szeretjük ezt. És én pedig azért szeretem ezt a műsort, mert össze lehet a kultúrát hozni az én démonkáimmal, vagy szerelmeimmel. Az biztos, hogy ma este 7-kor a Vörös Neonban, ami a Dob utca legeleje, majdnem a Károly körút sarkánál, egy nagyon érdekes előadás lesz, ami egyben előadás, másrészt pedig kóstolás, mert nagyon jó vörösborai vannak Ungvári Krisztiánnak, tehát bor és történelem Ungvári Krisztiánnal. Az alcím szerint történelemről szólna, amiről ma már itt vitatkoztunk, nem vitatkoztunk, csak beszélgettünk az Agave könyvek újdonságai kapcsán Krisztiánnal, Kovács Krisztiánnal. Egy rendszerváltás konfliktusa, a Kónya Pető vita az alcím, amire rajtam kívül azért még elég sokan emlékeznek. Talán életkortól függetlenül is a dátum 1991. Itt nem csak két politikus vitatkozott, hanem két rendszerváltás kép is, és ez a szó, ez szerintem mostanában újra fontos, de az is fontos, hogy Ungvári Krisztián borainak kóstolása közben nem csak évjáratok, hanem korszakok is egymás mellé kerülnek. Mekkorát nyeltem? Kortyok és történetek, az akkor és a jelenkori rendszerváltó indulatok is fölemlegetődnek, és egy televíziós vitáról beszélünk tulajdonképpen, de inkább borról, történelemről, vitáról, következményekről és emberekről beszélünk, akik azon a nyelven beszélnek, akik nagyon jól tudják, hogy ma a Nemzeti Összetartozás napja van. Ez pedig itt a Nyitány, június 4-én.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, de szeles idő lesz. Távozik a mentőszolgálat igazgatója. Ősszel újra nyithat a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Jó napot kívánok, Seyfried Andrea vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter, a miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezetet nyitnak a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfő kedden Friedrich Merz német kancellárral, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyar Péter ma Írország miniszterelnökét fogadja Budapesten. Júliustól fél évig az érek látják el az uniós soros elnöki tisztét. Leváltja az országos mentőszolgálat főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Csató Gábor közös megegyezéssel távozik. Az új vezető kiválasztásáig Konstantinovics Miklós, oxikológus és sürgősségi szakorvos, az OMS orvosszakmai osztályának vezetője látja el a feladatot. A szakember a betegbiztonság erősítése érdekében javítani kívánja a mentés irányítás hatékonyságát, a mentésben résztvevő jármű és felszerelés állományt. Tervei szerint a társadalmi bizalmat az átlátható tevékenységgel erősítenék, a bajtársaknak pedig kiszámítható, szakmailag és anyagilag is vonzó jövőképet kínálnának. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás ezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél, mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén is, és hozzátette, hogy közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdők külső és belső medencéi. Nyáron 11 alkalommal lesz látható Verdi traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is forgalmi akadályra kell számítani a 18. kerületben, a Rádai Gedeon utcában, a Nefelejts utca előtt, a Lőrinci temetőnél. 11 óráig nem közlekedik rendezvény miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Várhatóan délután 3 óráig kertészek okozhatnak szakaszonként sávlezárást a Hungária körgyűrűn mindkét irányban, az Üllői út és a Kerepesi út között, s holnap is ugyanígy reggel 7 órától 12 óráig. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú Zsák utca lett a Kálvária tér. A Gyömrői úton kifelé mára lezárták a külső sávot a Sajó utca után, mert útburkolatot javítanak. Demonstráció miatt lezárják délután 6 órától, várhatóan este fél 9-ig Zuglóban a Tököli utat, a Szabó József utcánál az érintett útszakaszon a BKK járatokat engedik majd csak át. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok, kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak. Június 4-e van, a csütörtök, az van fölírva, vagy az volt fölírva, már nagyon gyáva vagyok, hogy kell ezt mondanom egy-két évvel ezelőtt, hogy legfontosabb napi történésünk, miszerint ez a nemzeti összetartozás napja, visszaemlékezve a párizsi ránk oktroját, békére meg annak aláírására, az elcsatolt területekre, a népességszámra, az iparveszteségre és hasonlókra. Mondom én, hogy az egyik fontos dologról beszélünk a mai nap kapcsán, de hát az is nagyon fontos, hogy Horváth Ádámra, Kossuth Erkel és Balázs Béla díjas magyar tévérendezőre, egyetemi tanára is visszaemlékezünk, a Magyar Televízió örökös tagjára, aki születésnapos, bár már nincsen itt közöttünk 7 éve, aki viszont itt van, Béres Ilona, neki nagyon-nagyon jó egészséget kívánunk, és azt, hogy élvezze, amikor fölismerik és rámutatnak, hogy igen, őt láttam, ő volt az, aki, és nagyon fontos, hogy ő is velünk legyen. Akit pedig olvasni kell, mert ma nagyon sok könyvről beszélgetünk, Szabó T. Anna, magyar költő, műfordító is ma ünnepli születésnapját, és tényleg csak a hímneműek kedvéért említeném meg, hogy 1975-ben még minden poszteren való megjelenés előtt megszületett Angelina Jolie, amerikai színésznő is, és akkor nem sokára majd beszélgethetek Hodász Andrással, nagy levegővel, sok-sok kérdőjellel, de egy könyv kapcsán, ami nem lehet kérdéstárgya, és biztos, hogy a kultúra szerves része, mint ahogy a tudomány is ennek része, úgyhogy én invitálom önöket a pompás Vénusz a pislogó ködik. Szerintem már sejtik, hogy vasárnap este 9-kor a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba érdemes elmenni, mert ez a pislogás meg ez a pompásság a Vénusz és a Jupiter párosát jelenti. Ők indítják az estét, fényes korongot ígérhetek meg a Jupiter színes felhő sávjait, de látható lesz majd az M13 gömbhalmaz is, és ez a pislogó köd, ez valóban egy köd, ami nagyon különleges, a hattyú szárnya alatt van, hogy egy kis biológiát is behozzak. Ennyit értek a dologhoz, de természetesen nem csak szakemberek látogathatnak el a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba, tehát vasárnap este, bármilyen idő esetén este 9-re, mert ha éppen sok felhő lenne, akkor lehet szagolgatni űrből érkezett űrmintákat is. Igen, jellegzetes és megmagyarázható illatuk van ugyanis ezeknek, és akkor most itt tartunk a szinesztéziánál, tehát könyvről, kultúráról, lélekről fogunk beszélgetni, idáig pedig voltak színek, alakok, formák és sok-sok betű, úgyhogy a mai nap az emlékezés mellett és az összetartozás mellett legyen azé az összetartozásé, igen, legyen az összetartozásé az a nap, amikor ha a betűk megfelelő sorrendben vannak egymás mellett, akkor mi ugyanazt tudjuk elolvasni belőle, lük, mi, magyarok. Hú, de komoly voltam, pedig ez a könnyedség és a nyugalom műsora, vagyis a Klasszik Nyitány június 4-én csütörtökön reggel.
6: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz, 2. tétel a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Annyira kötetlen a beszélgetés, hogy már most elnézést kérek minden kedves hallgatónktól, és természetesen vendégünktől is, hogy a VUK főcím zenéje hangzott el az imént, de szerettem volna behozni a Napsütést, ami végre itt van közöttünk, meg mindenféle jót, és nem azért, mintha nem jóról beszélgetnénk most Hodász Andrással, de hát azért nyilván nehéz témák is sorra és szóba kerülnek. Jó reggelt kívánok először is!
2: Ez így van, ezzel egyetértek, és jó reggelt kívánok én is.
1: VUK-kal mindig egyet lehet érteni, tehát az Uram, te mindent tudsz című friss és a könyvhéten dedikálandó kötet kapcsán beszélgetünk, és elnézést, hogy nekem ez jutott eszembe, de nem unja már, hogy kérdezik?
2: Nem, megmondom őszintén, nem. Mert minden kérdésből, minden beszélgetésből nagyon izgalmas gondolatmenetek tudnak kijönni, és tágul mindannyiunknak a világképe. Ha van valami, amiért érdemes embernek lenni, nem akarok itt nagy szavakat használni, az pont ez, hogy beszélgetünk, hogy minél többet megtudunk a világról, egymásról. Én ezt mindig is szerettem.
1: A műfaj miatt volt tulajdonképpen ez a kérdésem, mert hogy ez egy önéletrajzi írás. Jó a műfaji megjelölés?
2: Nagyjából igen.
1: Tehát, hogy ezt akartad elmondani, felajánlotta a Hodász Andrásra, és most jól visszaélek vele. Ezt akartad elmondani, mert nem kérdezték, vagy így egybefüggően még ez nem volt meg?
2: Mondanám, hogy több oka is volt annak, hogy ezt megírtam. Már akkor megfogalmazódott bennem, amikor ugye kiléptem a papságból, és akkor olvastam a velem kapcsolatos cikkeket, és néztem otthon a kanapémről azt az arroganciát és önbizalmat, ahogy az emberek leírják, hogy mi történt velem, és mit miért csináltam, és pontosan hogyan is volt az én történetem, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy hát ez mégiscsak az én történetem, hát miért ne én mesélném el, hogy mi történt valójában. És akkor erre jött, vagy illeszkedett rá jól az, ahogy az Agavétól megkerestek Krisztián és Zoli, és azt mondták, hogy szerintük az én történetemben van egy könyvnyi, és ők segítettek az első pillanattól kezdve, és támogattak ebben, és végül így született meg ez a könyv.
1: Nyilván előre szavazok egy picikét, de hát az ünnepi könyvhét kapcsán itt egy dedikálás is lesz, ami folytatva a beszélgetés vonalat. Belefér a beszélgetés egy-egy találkozással június 13-án szombaton délután 4-kortól?
2: Én szeretném, igen, jövő hét szombaton június 13-án délután 4-től leszünk a könyvhéten a 61-es standnál. Én szeretném, hogy beleférjen egy-egy beszélgetés. Nyilván ez azért függ attól is, hogy hányan jönnek el, remélem egyébként minél többen, de azt gondolom, hogy néhány mondatot, néhány szót mindenkivel fogunk tudni váltani.
1: Van jó szó a magyarban? Azt szokták mondani, hogy kiugrott pap. Mi a hivatalos megjelölés?
2: Hát ennél egyel, hogy mondjam, szebb vagy finomabb a pályamódosító pap talán, de a közbeszédben a kiugrott papot szoktuk nagyon gyakran használni.
1: Igen, ezt kerestem én is.
2: Gondolnám így magam kiugrottnak, mert világéletemben pap szerettem volna lenni, és nem is teljesen saját döntésből kellett ott hagynom a szolgálatot, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy pályamódosító, talán az a legjobb szó erre.
1: Amikor azt mondom, hogy párkapcsolati coach, akkor sokan fölvonják a szemüket, ez egy létező szakma, vagy ez egy létező misszió?
2: Mind a kettő. Létező szakma is, vannak ilyen képzések is, én magam is elvégeztem egyet, meg misszió is. Ugye, én most, hát nyilván a kérdés az innen jön, hogy én most párkapcsolati coachként is dolgozom, egyéni coachként is, meg párkapcsolati coachként is. De az én részemről ez onnan jött, hogy már nagyon korán papként, ugye 2014 óta dolgoztam papként, jöttek hozzám a párok. Tehát nagyon gyakran kellett szembesülnem azzal, hogy ma az emberek a paptól nem csak azt várják, hogy a lelki dolgokban igazítsa el őket, hanem párok jöttek hozzám beszélgetni, problémát megoldani, vagy akár esküvőre felkészülni. És már akkor mi kaptunk is a szemináriumban ilyen irányú képzést természetesen, hiszen a szemináriumban próbáltak minket felkészíteni mindenre, amivel szembesülhetünk. És már akkor kialakítottam egy rendet erre, hogy hogyan tudom felkészíteni mondjuk a fiatal párokat arra, hogy elinduljanak közösen a nagy útra az esküvővel, és tulajdonképpen ezt viszem most tovább, az akkori tapasztalataimat, a felhamozódott korábbi tudásomat.
1: Nem vagyok jó kérdező, de itt már érzem, tehát egy önéletrajzi indítatásról könyvről beszélünk, ami egyemberi, itt pedig rögtön a többségért tenni akarásról van szó. Melyik az erősebb, a megmutatkozás, az itt vagyok, vagy az, hogy gyertek, teszek értetek, adok?
2: Én azt hiszem, hogy nekem mind a kettő nagyon mélyen benne van az életemben, tehát gyakorlatilag amióta az eszemet tudom, azóta kiállok emberek elé, hát nem is tudom, 12-13 éves lehettem először, amikor felálltam színpadra, és általános iskola felsőtől kezdve gimnázium végéig folyamatosan vagy színjátszókörben, vagy vers és prózamondó versenyeken, vagy énekversenyeken vettem részt. Tehát folyamatosan kerestem azért azt, hogy látszódjak, hogy szerettem
1: látszani.
2: Igen, és utána később is akár Papi Frankóval, a videókkal, az Eternum csatornával, én azért mindig ott voltam valahol az emberek látómezeiben. És ugyanígy az, hogy segítsek embereken, hát nem véletlenül lettem pap. De már a papságom előtt is cserkész voltam, akkor is nagyon sokakat tudtam segíteni. És a papságban is természetesen én ez a típus voltam, ugye nyilván van, aki azért megy papnak, mert szeretne mondjuk Rómába kikerülni, vagy a Vatikánban tudományos munkát végezni, kutatni, ilyenek is vannak, ez is teljesen valid, ha szabad így mondanom, nyilván mindenkinek más az életküldetése és a meghívása. Én mindig is az emberekkel szerettem dolgozni, tehát papként is engem az emberek érdekeltek, nem is nagyon tudtam, az ilyen templomfelújítások, meg az ilyen nem tudom, ilyen hivatalos ügyek nekem nagyon nem jól mentek, vagy ebben nem voltam ügyes, de azt gondolom, hogy emberekkel, csoportokkal foglalkozni, párokkal foglalkozni, vagy személyeket vezetni, mindig is ez volt a küldetésem, és ez nem változott.
1: Nem rosszból mondom, de szerintem a legáltalánosabb magyar foglalkozás az a kubikos, tehát olyan árkokat ástunk itt magunk köré, ami a legnagyobb, és én ezért csodálkozom dr. Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát ajánlásán, mert hogy elolvasta, ajánlotta, és azt írta, hogy ez az igazi keresztény műfaj, a gyónás, a vallomás. Én pedig azt mondtam, hogy én önéletrajzi írás, gyónás is.
2: Gyónás is természetesen. Igen, tehát hogy sokan attól féltek, amikor így elmondtam a baráti körömben, hogy írtam egy könyvet, sokan attól féltek, hogy ez ilyen botránykönyv lesz. Hát vannak benne olyan történetek, amik adott esetben majd vihart kavarnak, de elsősorban ez egy önvallomás, ez egy gyónás, ez egy szembenézés, ez egy összegzése az elmúlt 10-12 évnek, és annak az útnak, ami mögöttem van. Tehát, hogy amikor az elején a legelső kérdésre válaszoltam, akkor talán ez így kimaradt, hogy mi volt a motivációja, egy kicsit így saját magamat is rendbe tenni. Tehát, hogy nyilván ez is benne van, hogy amikor az ember önvallomást ír, akkor egy kicsit így rendezi azt, hogy mi is történt vele, helyére teszi, pszichológiai, önismereti szakkifejezésére élve integrálja az életútjába a vele történteket.
1: És ez nekem jó? Az olvasónak jó? Mi az út? Mik azok a nyilak, mik azok a hozzánk érkező energiák, amik változtatnak bennünk?
2: Én azt gondolom, hogy jó. Tehát egyfelől, hogyha valaki ezt úgy olvassa, hogy mondjuk mint egy történetet, mint egy érdekességet, én azt gondolom, hogy úgy is jó lehet. Tehát talán nem... hogy mondjam, nem narcisztikusság azt gondolni, hogy az én történetem még a magyar egyház vonatkozásában is akár egyedi lehet, vagy érdekes lehet, akár olyanok számára is, akik nem katolikusok, vagy nem hívők. Tehát ez egy érdekes történet, egy embernek a története, de abban is segíthet, hogy mondjuk segítséget adhat az olvasónak abban, hogy hogy hogyan integrálja a saját életét, hogy hogyan küzdjön meg a saját nehézségeivel. Ugye a könyvemben azért nagyon sokat írok arról, hogy milyen hétköznapi küzdelmeim, problémáim, nehézségeim voltak. Olyanok, amik azokat is érinthetnek, azokat is érinthetik, akik nem katolikusok, nem papok természetesen. Tehát nem csak a cölibátus, hanem mondjuk a kiégés, a munkahelyi kiégés, ami nagyon sokakat érint, vagy a magány, vagy akár a nemi identitással való megküzdés, hogy hogyan integrálom az én képembe azt a tényt, hogy saját nememhez vonzódok, hogyan tudtam ezzel megküzdeni, hogyan ismertem ezt fel. Szóval, hogy sokaknak segíthet ez a könyv, azt gondolom.
1: Akár tanulni is lehet belőle, nekem veszőparipám is lehet, hogy rosszkor hozom össze, de hozom elő, de az edukáció, ez fontos, mert tudniuk kell a skacoknak, lányoknak, hogy mi van bennük, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy nincsenek egyedül. Ugye? Célzott kérdés volt, és nyilván rossz.
2: Igen. Röviden válaszolva. Igen. Én azt gondolom, hogy alapvetően a ma embere amúgy is emberek történeteiből tanul. Tehát, hogy ha megnézzük, hogy milyen podcastek vannak, akkor ugye kétfajta podcast van, a szakértő, amikor megkérdezzük a szakértőt, a pszichológust, az orvost, a terapeutát, nem tudom, vagy pedig a tapasztalati szakértő. És ezek a podcastek is, vagy tartalmak is nagyon, nagyon népszerűek, amikor valaki úgy mondja, hogy velem ez történt, én ezt éltem át, én így küzdöttem meg, és esetleg neked is ez lehet az utad. És ez onnantól kezdve, hogy hogyan fogytam le, odáig, hogy hogyan jöttem ki a depresszióból, vagy nem tudom, hogy micsoda, sok minden témában vannak ilyen akár könyvek, akár önsegítő podcastek, mi egymás. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni egymástól, sőt, nem véletlenül vannak olyan csoportok, akik összejárnak, és egymással megosztják a tapasztalataikat, babamama klubok, vagy anonim alkoholisták, vagy most direkt különbözőeket mondtam természetesen, tehát ezek nem feltétlenül fedik egymást, tehát hogy az, hogy a tapasztalatainkat megosztjuk, abból nagyon-nagyon sokat tudnak tanulni mások.
1: Sokat szóra hangzott el a változás, vagy a fejlődés, vagy az irányba elmenés kifejezés. Nem vagyok hívő, nem ismerem az egyházat. Miért jó, ha van egyfajta állandóság is benne, és honnan megy át az állandóság, a bigottság valami nagyon kemény falba, ami áttörhetetlen, és ami már káros?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a világban nem csak az egyház, hanem minden szervezet, minden társadalom, minden cég, ha tetszik, minden közösség ezzel a kettősséggel küzd, hogy egyfelől kell, hogy legyen benne stabilitás, rendszer, hagyományok, szokások, de másfelől mindig kell, hogy legyen benne progresszivitás, fejlődési képesség, és tulajdonképpen ez nem egy vagy-vagy kérdés, hogy vagy ilyen, vagy olyan. Ugye az egyházban a hívek között nagyon sokszor ez így kiéleződik, hogy vannak a hagyományhűek, és vannak az úgynevezett liberálisok, de ez igazából egy hamis szembeállítás. Tehát, hogy az igazán jó út a fejlődéshez az, hogyha ez a kettő egyszerre van jelen, és ennek a kettőnek az aránya és egyensúlya az, ami a lényeg. Tehát természetesen szükség van hagyományokra, szükség van stabilitásra, struktúrára, szükség van kiszámíthatóságra, de éppen az, amit mondtál, hogy ha csak ez van, akkor az fal, akkor az rigiditás, akkor az valahogy megsavanyodik és megszilárdul egy olyan rendszer, ami adott esetben nem lesz jó senkinek. Tehát kell, hogy legyen benne képesség a változásra, képesség a fejlődésre, kell, hogy tudjunk feltenni kérdéseket, és ne féljünk ezektől a kérdésektől.
1: Kinek szóljon a könyv? Tudom, akkor a Krisztián dolga a marketing, hogy 0-tól 120-ig meg. Ki fogja ezt nagyon a magáénak érezni, és ott is olvasni, ahová az ember egyedül jár, vagy a 4-es, 6-oson vállalva, hogy látják a címét?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon széles réteghez szól az én könyvem, az Uram, te mindent tudsz. Eleve a címe, ugye az Uram, te mindent tudsz, ez az evangéliumból egy mondat, Péter mondja Jézusnak azután, hogy megtagadta Jézust, a nagy sütötök éjszakán megtagadta Jézust, és Jézust ugye keresztre feszítik, majd feltámad a mi hitünk szerint, és az evangélium írása szerint, és a feltámadás után, amikor először találkozik Péterrel, aki ugye az utolsó pillanatban elárulta, megtagadta, és először találkozik vele, és megkérdezi, hogy szeretsz-e engem. És akkor Péter erre mondja azt, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És ez tulajdonképpen egy olyan alapvető emberi tapasztalat, hogy amikor szembesülünk a saját gyengességünkkel, amikor szembesülünk azzal, hogy megbántjuk azokat, akiket szeretünk, hogy olyat teszünk, amit megbánunk, amit mi sem gondolunk jónak, ami miatt szégyeljük magunkat, ami miatt összetörik a magunkról kialakított képünk. És amikor ott vagyunk teljesen összetörve, és azt mondjuk, hogy hát nem is tudom, hogy innen hogyan tovább, akkor Jézus kimondatja Péterrel, hogy az a lényeg, hogy igen, ez vagyok, ez történt, ezt tettem, de a lényeg az, hogy szeretlek. És tulajdonképpen ez az emberi életünknek a legalapvetőbb tapasztalata, hogy nem tudunk olyan jók lenni, amilyen jók akarunk lenni, hogy folyamatosan küzdünk a saját esendőségünkkel, ha tetszik pszichológiai kifejezéssel élve, megint Carl Gustav Jung kifejezéssel élve az árnyék személyiségünkkel, azokkal a részeivel az életünknek, amiket próbálunk valahogy vagy megküzdeni vele, vagy elnyomni magunkba, de hogy valójában az emberi tapasztalatnak az alapja az, hogy igen, ez is én vagyok, és ez az, néha én vagyok az, aki türelmetlen, én vagyok az, aki nem jól csinál dolgokat, én vagyok az, aki rosszul dönt, de ez vagyok, ez az emberségem, és tulajdonképpen ez a könyv ezért tud talán mindenkihez szólni, aki elmúlt 14 éves, fiúkhoz, lányokhoz, hívőkhöz, nem hívőkhöz, egyháztagokhoz és olyanokhoz, akik teljesen távol vannak ettől, mert nagyon alapvető emberi tapasztalatokról szól, alapvető emberi küzdelmekről is, arról, hogy hogyan lehet embernek maradni, újra felépíteni saját magunkat egy olyan világban, ahol nagyon nehéz döntéseink vannak, és nagyon nehéz küzdelmeink vannak.
1: Egy tanácsot szeretnék kérni a később Hodász Andrással beszélgetők kedvéért. Ott van egyházról, politikáról és a hit megőrzéséről. A középső szóval mit kezdjünk a politikával? Úgy félünk tőle, mint a tűztől, próbáljuk eltolni magunktól. Vagy objektívak vagyunk, ja, és azért nem foglalkozom velük, vagy félek, vagy mit kezdjünk ezzel?
2: Én nem félek a politikától. kicsit ez is lett a vesztem, azt hiszem. Igen, hát aki követte az én történetemet, az tudja, hogy én azért vastagon benne voltam a politikában, már papként is, olyan értelemben, hogy a politikai vélemény nyilvánításban, tehát nem politikai pártba, vagy ilyesmi, nem is csatlakoztam semmilyen politikai párthoz, vagy mozgalomhoz. De én már 2014-től kezdve folyamatosan kinyilvánítottam nem a saját politikai véleményemet olyan értelemben, hogy nem pártok mellett vagy ellen, hanem keresztény értékek mellett. És amikor a politikában azt éreztem, hogy sérülnek a keresztény értékek, az elmúlt 16 évben ez nagyon gyakran megtörtént sajnos, és a legszomorúbb az, hogy keresztény kormányzás címén sértették a keresztény értékeket. Igen. Akkor én felszólaltam, és tulajdonképpen sokan ebből a szempontból ismernek, vagy ez alapján ismernek engem, hiszen ezek voltak azok a történetek, amik megfutották a magyar sajtót, hogy a hodász, hogyha már megint valamit politizál, vagy nem tudom én micsoda. De hogy a politika a hétköznapunk része, a közösségünk, a társadalom, ebbe meg kell szólalni mindannyiunknak. Nem úgy, ahogy sokan tették, hogy legalábbis én papként úgy gondoltam, hogy nem pártok mellett kampányolni, hanem értékek mellett kiállni, és azt mondani, hogy ha a bíróság elé állítják a hajléktalant azért, mert hajléktalan, akkor az szembe megy minden keresztény és emberi normával, és itt fel kell szólalni. Most csak egy példát mondtam. A politika, a hétköznapi életünk, az, ahogy odafordulunk a másikhoz, az, ahogy bánunk a szegényekkel, a társadalom teremére szorultakkal, ezt emellett nem mehetünk el szótlanul.
1: Átjárható lesz a szekértábor a könyv kapcsán? Nem hozom föl még egyszer az árkokat, hogy mi létezik itt. Nyilván van, aki meghallja Hodász András nevét, és keresztbe tett két gyertyával azonnal. Fú, nem, nem, nem. Bocsánat, de...
2: Szentelt vizet hint magáról.
1: Igen. Lesz átjárhatóság, és most nem csak a könyvről kérdezem, de talán a könyvből kiindulva.
2: Azt tudom mondani, hogy jogos a kérdés, és jogos a félelem. Én szeretném remélni, hogy igen. Én szeretnék bízni benne, hogy igen. Ennek a társadalomnak, ennek az országnak, ennek a nemzetnek nagyon nagy szüksége lenne újra egyesülni. És ugye pont Trianon napján beszélgetünk,
1: igen.
2: És a legnagyobb tragédiája ennek a nemzetnek, hogy Trianon után több mint 100 évvel gyakorlatilag megcsináltuk a saját Trianonunkat, mert korábban ugye nagyhatalmak döntöttek felettünk, és rajzolták át a határainkat, most pedig mi magunk döntünk úgy, hogy a mellettünk élő, a szomszédunk, a családtagunk, a barátunk nem a nemzet része, hanem hazaáruló és nem nevezhető magyarnak, csak azért, mert nem arra a pártra szavaz, mint amire mi is. Ez szerintem a magyar nemzet tragédiája, és ez hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez márról holnapra megoldódik. Én azt gondolom, hogy én mindent megteszek azért, hogy ezek az árkok betemetődjenek. Nem csak úgy, hogy tartok asszertivitási workshopokat, konfliktuskezelési workshopokat, de úgy is, hogy Facebookra is természetesen posztolok ezzel kapcsolatban sokszor, vagy bárhova hívnak beszélgetni, fórumokra, vagy akár nyilvános felvételekre, akkor ott elmondom, és próbálok tenni azért, hogy ez a társadalom igen, újra egy legyen.
1: Megkérdezte már valaki, hogy egy 81-es születésű fiatal emberrel beszélgethetek. Mi irányította
2: a gyerek... Nagyon jól esik a fiatal embernek.
1: Ugye? Gyerekkorát, mi volt a poszter a falon? Mit hallgatott? Mit olvasott? Mi volt meghatározó?
2: Egy jó kérdés, mert nem nagyon voltak poszterek a falamon egyébként.
1: Jó, nekem is csak a focisták.
2: Nem tudom, valahogy a mi világunkban akkor nem vagy. Az én családomban ez nem nagyon volt szokás, tehát bátyáméknál sem volt, de nem azért, mintha ez tilos lett volna, vagy nem tudom, egyszerűen nem jutott eszünkbe, vagy nem tudom. Abban az időben mi nagyon sokat voltunk kint, nagyon sokat fociztunk, nagyon sokat bicikliztünk, ugye eleve nagyon közel laktunk az erdőhöz a 12. kerületben. Hála Istennek, egy nagyon jó helyen. Nem mintha gazdagok lettünk volna, mert egy kis panelben laktunk, öten, talán nem is tudom, 40 négyzetméteren, vagy valamilyen nagyon kicsi helyen, de nagyon, nagyon boldog gyerekkorunk volt ilyen szempontból, hogy nagyon sokat jártunk ki. De hogy kikért rajongtam, hát lehet, hogy meglepő lesz, de én akkoriban a 90-es években minden harcművész filmet megnéztem, de tényleg szó szerint mindent. Tehát a Jean-Claude Van Damme-tól elkezdve a Jackie Chan, Bruce Lee, és még sorolhatnám, de teljes életműveket néztem végig VHS kazettáról. Rajongtam ezekért. A 90-es évek közepén jártam is harcművész edzésekre, több harcművészeti stílust is tanultam. Taekwondót, karatét, thaiboxot, ninjutsut, jiu-jitsut, szóval, hogy én ezeket rajongtam egyébként a mai napig, tehát, hogy az emberek megnézik, hogy kinek milyen YouTube nézettségi előzményei vannak, akkor nálam két top téma van, a politikai podcastek és a filmekből kivágott, összeállított harcművész jelenetek. Pedig én egy békés ember vagyok a hétköznapokban, de nagyon-nagyon szeretem a harcművészeteket.
1: Az nevel valamire? Buta kérdést mondok.
2: Nevel egyébként. Nevel önfegyelemre, bátorságra, másokért való kiállásra, és egyébként nem kellett sokszor használnom, hála Istennek, a harcművész tudásomat, tehát hogy azért itt Budapesten eléggé békés, vagy nem tudom más nagyvárosokhoz képest hogy van, de hogy azért Budapesten ritkán tapasztaltam azt, hogy olyan helyzet alakult, hogy használni kell, de azért néhányszor kellett, és akkor jó volt mondjuk kiállni másokért, akár az utcán, vagy akár csak, ugye én azért 195 cm vagyok, és 100 kiló, tehát hogy sokszor nekem elég csak odaállni, és azt mondani, hogy na, akkor most itt mindenki nyugodjon le. De, szóval, hogy tényleg voltak olyan helyzetek, amikor ez így segített, hogy adott esetben mondjuk lányok, akik bajba kerültek, mert valaki nagyon kellemetlenül elkezdett nyomni rájuk, és akkor oda tudtam állni, és azt tudtam mondani, hogy akkor ennek itt most vége van, és tessék innen odébb menni. Szóval ilyesmi, de hogy mondjam, nem ezért szerettem a harcrészeteket, nem ilyen magasztos célért, hanem egyszerűen lenyűgöznek ezek a mozdulatok, lenyűgöz. Szinte mint egy tánc, olyan egy harcművész film jelenet, tehát hogy tökéletes mozdulatok, és ezt mindig is szerettem.
1: Olyan, mintha csak oldani akartam volna a feszültséget, holott ez egy rendkívül fontos része egy embernek, meg egy ember missziójának. Igen. Gyűlölöd ezt a szót, hogy misszió?
2: Nem, szerintem ez egy fontos szó.
1: Csak hogy sokan azt hiszik, hogy ezt teljesíted, és amikor bíznak, igen, ez a jó kérdés, hogy amikor bíznak benned ennyien, az teher vagy energia?
2: Nekem energia. Lehet, hogy valakinek teher, mások vagyunk, mindenki más, de nekem energia. Én érzem ebben a meghívást arra, hogy valamit tegyek azokért, akik hallgatnak rám, vagy akik olvasnak, vagy akik követnek. És nem arckrémeket reklámozok, bár az sem ördögtől valóhat természetesen, de csak hogy én azért üzeneteket szeretnék eljuttatni, amennyire lehetséges, fontos üzeneteket.
1: Amit én nagyon szépen köszönök, hogy egy részét hallhattam, másrészt ugye Kovács Krisztián szerepét átvéve június 13-a szombat 16 óra Vörösmarty tér 61-es stand, mert hogy vendégünk Hodász András segít majd dedikálásban és beszélgetésben. Új könyve? Mit mondjak, ígérjem meg, hogy még ebből lesz sok első könyv?
2: Én most bízom benne, hogy lesz.
1: Uram, te mindent tudsz, ez a címe, és kettő, Uram, te mindent tudsz, 2.0 lesz kettő. Majd.
2: Uram, te azt is tudod, hogy lesz-e.
1: Jó! Ez nagyon
2: van bennem
1: jó.
2: Van bennem néhány könyv ötlet, akár más jellegű, más műfajú, akár önismereti, akár segítő jellegű könyv, de annak nagyon örülök, hogy az első igazi saját magam által írt könyv, az Uram, te mindent tudsz, ez a saját önéletírásom, és ezzel debütálhatok ilyen értelemben a könyvpiacon.
1: Azért kívánok sok sikert, mégiscsak egy könyvről, egy fogyasztható dologról van szó, meg sok olyan olvasót, aki akárhonnan jött, és tényleg nem ejtem ki az árkokat, de hogy ez tényleg egy átolvasható árok legyen, például az Uram, te mindent tudsz segítségével. Én rengeteget gondolkodtam, hogy Csillagok háborúja legyen-e, vagy Beethoven, most arra hallgattam, hogy Beethoven második D-dur szimfóniájának harmadik tétele, ami egy jó hátradőlős. Kívánok minden jót, kisütött a nap, csak szólok, hogy elmentek a felhők ma reggel, és akkor nagyon azt értelmezze mindenki úgy, ahogy szeret. A beszélgetés pedig fönt lesz Spotify-on, OS Krisztiánnak is üzenem most akkor innen, és nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és nem kérdeztem meg, hogy történt-e bármi április 12-e óta, ezért a saját vállamat veregetem meg itt, de hát nyilván lesz majd, aki ezt megkérdezi. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szervusz!
2: Én is köszönöm. Szervusz, minden jót!
1: Szervusz, minden jót! Ezt majd, aki ezt megkérdezi. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szervusz!
2: Én is köszönöm. Szervusz, minden jót!
1: Szervusz, minden jót!

Klasszik Rádió 92. június 4-én, egy csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás napján, egyébként pedig búcsú névnapon, meg vannak még érdekes névnapok, és sok-sok érdekes születésnap, de a legfontosabb, hogy gondolkodunk ezen a napon is, hogy milyen jó, hogy elmentek a felhők, és itt van a napsütés, hogy mennyire nem jó, hogy azért hiányzik rengeteg eső, aminek májusban le kellett volna esnie, hogy milyen jó, hogy lesz ünnepi könyvhét, és hogy beszélgethettem Kovács Krisztiánnal az Agavétól, és beszélgethettem Hodász Andrással új könyvéről, vagy könyvéről, első könyvéről, Uram, te mindent tudsz címmel, és hogy milyen jó, hogy amikor én rákérdeztem a múlt és a jelen kapcsolatára mindkettőjüknél, akkor nagyon jó válaszokat adtak, és a múlt egyik kapcsolata, egyik vonulata, vagy része a vájkálódás, és ennek a szónak van egy jó értelme, gondoljanak csak a régészetre, ők a kis kalapácsaikkal, meg söprűikkel. Nos, lesz a régészet napja a Budapesti Történeti Múzeum, a Vár Múzeumába, úgyhogy érdemes a Szent György térre menni szombaton szinte egész nap, mert nem csak előadások vannak a bronzkori elitről, meg az Eraviscus női divatról, ha tudnám mit jelent, de az biztos, hogy az a kelta és a római környékén kell keresni, és Kelemen Zsófia Zsuzsanna a régész majd elmagyarázza, hogy mikor is, de lesz műtárgy digitalizálás, úgyhogy egy régészeti tárgy 3D fotózás és annak megjelenítése, tárlatvezetés, sok-sok érdekes előadáson, Gepida hadi kultúra, ha már beszélgettünk egy picikét harcművészetről, és hát a gazdasággal is ismertessük meg a gyerekeket, úgyhogy kísérletek az autonóm pénzverésre a középkori Magyarországon, de lesz merengő, középkori játékok, állatcsont, simogató, és ez jót jelent, meg a restaurátor műhely is, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy irány a Budapesti Történeti Múzeum, a Vármúzeum, ma szombaton.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami sajnos egyben azt is jelenti, hogy lassan búcsúzik önöktől június 4-én a csütörtökön a Nyitány, pedig milyen jó volt összehozni a történelmet a jövővel, meg a jelennel, Kovács Krisztián könyve a Fény magányossága kapcsán, aztán maradva ugyanannál a kiadónál beszélgetni Hodász Andrással új könyvéről, az Uram, te mindent tudszról, ami nyilván sok-sok jövő, sok-sok rögzült dolog és sok-sok változás bennünk, és milyen jó, hogy elmondhatom, mert majdnem elfelejtettem, hogy tessék még gyorsan velünk játszani, hogyha érdekli önöket. 5 jegy a Magyar Színházba, régi nevén a Pesti Magyar Színházba, az 1001 éjszaka látható majd szombaton egy 5 fős társaságnak. Hogyha jól tudják a választ a következő kérdésre, nagyon könnyű lesz. Hogyan idézhető meg a Ginát, ha már 1001 éjszaka meséről van szó, szóval akkor vagy meg kell dörzsölni a csodalámpát, vagy átfesteni a csodalámpát, vagy elásni a csodalámpát. Ha önök tudják velem ellentétben, dehogy is, a helyes választ, akkor írjanak este hétig a játék@klasszikradio.hu e-mail címre, és a szerencse kegyeltjét majd értesítjük, hogy ki az, aki mehet a Magyar Színházba, illetve mely osztályoknak a figyelmét kell fölhívni, minden osztály figyelmét föl kell hívni, hogy zajlik ugye a Magyar Színházban ez a bizonyos pályázat, az Országiskolája 2026, tessék jobbnál jobb videókat készíteni, tényleg több eszám, mert egy iskola is többet készíthet magáról, az osztályról, a büféről, én mindig mondom a konyhásnéniket, vagy a takarítónéniket, vagy egy jó tornatanárt, vagy hogy a skacok mit szeretnek a legjobban, tehát az Országiskolája 2026 a Magyar Színház weboldalán, ezek jó történetek, és jó történetek nálunk is vannak, következzék tehát egy-egy, egyébként irigy genetikustól, legalábbis ez az eredeti tulajdonsága a mai idézetünk szerzőjének, akit azért választottunk ki, mert tud valamit a mindfulnessről, a tudatos jelenlétről, a neve Mathieu Ricard, és a Dalai Láma mellett dolgozik egyébként francia tolmácsként. Azt mondta, hogy a belső szabadság révén ízlelhetjük meg a pillanat ragyogó egyszerűségét a jelenben, ahol nincs helye a múltnak, és nem nyomaszt minket a jövő. Na ugye, hogy összehoztam minden idősíkot, vagy összekevertem. Holnap reggel majd Szerémi Nóra tisztázza a dolgokat, reggel 7-től itt a Klasszik Nyitányban, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyő keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Márk Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és World Press fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibiciklizó társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az aranysas gyógyszertár volt az első gyógyszertár Budán. A törökök kiűzése után 1687-ben a mai Dísztér 1 alatt alapította Bőzinger Ferenc Ignác. Ő később egy másik gyógyszertárat is nyitott a Vízivárosban, ez Fekete Medveként lett ismert. Az aranysas kezdetben az arany egyszarvúhoz nevet viselte, és mivel a városi címet is megkapta, cégtábláján megjelenhetett Buda címere is. Többször átköltöztették. A mai Tárnok utca helyére 1922-ben került. Az eredeti állapotban helyreállított helyiségeiben nyílt meg az Aranysas Patika Múzeum, aminek állandó kiállítása a gyógyszerészet a reneszánsz és a barokk korában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád híd átadásakor csupán 13 méter széles volt, de a forgalmának növekedésével szükségessé vált a bővítése. A szélesítést úgy oldották meg, hogy az eredeti középső útpálya mellé két oldalt gyakorlatilag két új hidat építettek, amivel közel a kétszeresére növekedett a pálya. Mivel a pilléreket előreláthatóan a jelenlegi, teljes szélességűre alakították ki, így nem volt nehéz összekapcsolni az építményeket. A középső, azaz régi hídon zajlik a villamos forgalom, míg a két szélsőn a gépjármű, illetve a bicikli és gyalogos forgalom halad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Testnevelési Egyetem intézményt Klebelsberg Kuno kultuszminiszter fáradozása nyomán 1925-ben Magyar Királyi Testnevelési Főiskola néven nyitották meg. Majd 1945-től Magyar Testnevelési Főiskola néven működött tovább. 1975-ben az úgynevezett tudományegyetemek csoportjába sorolták, így egyetemi rangú intézménnyé vált. 1989-től a Magyar Testnevelési Egyetem elnevezést viselte. 2000 januárjától a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karaként működik. 2014. szeptember 1-jével a testnevelési és sporttudományi kar kivált a Semmelweis Egyetemből, és önálló intézményként testnevelési egyetem néven működik tovább. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Clark Ádám skót mérnök, a budapesti Széchenyi Láncid építésének vezetője és a budai váralagút tervezője. Emellett ő tervezte a budai városi vízmű gépházát és vízvezetékeket is épített nálunk. A skót mérnök a városkapitány lányát, Áldási Máriát vette feleségül, és élete végéig az Áldási család Krisztina körúti házában, a mai Színház Történeti Múzeum épületében lakott. Ekkor már mindenki Clark Ádámnak hívta. Budaváros tiszteletbeli képviselővé választotta. 1866-ban halt meg Budán. Temetésekor a Lánchídon gyászlobogó lengett. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli. Sírja a Fiumei úti sírkertben található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat azt írta közösségi oldalán, Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a Szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete, csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre. Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Leher és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A testnevelési egyetem kezdeti fő célja a testnevelő tanárképzés volt, ami a későbbiekben edzőképzéssel bővült. Később a testnevelés és a sportvilága erőteljes fejlődésének következtében új tanszékek alakultak, új tantárgyak kerültek be a képzési programba, és egyre nagyobb hangsúly helyeződött a tudományos kutatómunkára. Napjainkban az intézmény küldetései, a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas szintű művelése, az ezen alapuló és a társadalom igényeinek megfelelő, tudományos ismereteken nyugvó szakemberképzés, valamint a nemzet érdekeivel összhangban hozzájárulás a népegészségügy aktuális problémáinak megoldásához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mostrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte. Az ország nagy részén marad a napos, gomoly felhős idő, csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkori és kora újkori fürdők személyzetét fürdősnek hívták. Ezek egyben orvosok is voltak, hasonlóan a korabeli borbélyokhoz és önálló céhekbe tömörültek. A fürdősinasok tanulmányaik végén elkészítették a remeket, azaz a vizsgamunkát. Ez rendszerint valamilyen orvosság vagy tapasz, régies nevén flastrom volt. A fürdőkben a fürösztésen kívül fogat húztak, köpölyöztek, sebeket gyógyítottak. Az 1500-as évekből származó feljegyzések említenek egy Gergely nevű fürdőmestert, aki II. Lajost szolgálta Felhévízen, azaz a mai II. Kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1778-ban egy óbudai sváb szőlős gazda római padlófűtés maradványaira bukkant munka közben. A leletet Schönwiesner István régész azonosította Aquincum városával. A II. Világháború utáni helyreállítási munkák során egymás után kerültek elő a föld alól az ókori emlékek. Így kiderült, hogy a 2000 éves Aquincumnak nem csak a jelenlegi romterületen, hanem a teljes budai oldalon és a pesti belváros területén is voltak épületei.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzítette egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égerszög külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagy közönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rabló támadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzített egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén Szögliget és Bódvaszilas települések között, majd Égelsző külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt. Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat, még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyan szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, amely a hazai szőlőállomány kétharmadát kipusztította, és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót, Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdekében. Emellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A népik ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt. A Dunántúlon derült, másodváltozóan felhős az ég. A keleti, északkeleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerész képzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerész oklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az M3-as metró építése 1970-ben kezdődött, a már majdnem elkészült piros metró árnyékában. Az új vonalat korszerűbb eszközökkel átgondoltabban építette 64 vállalat, mintegy 2000 embere. A kivitelezés a Kun Béla téri, mai Ludovika téri szellőzőaknánál kezdődött, majd a Ferenc körúti aluljáró építésével folytatódott. 1972-ben készült a Ferenc körút, mai Korvin negyed, a Felszabadulás tér, azaz Ferenciek tere és a Deák téri állomás. Közben a felszíni csomópontok építésével a városkép is átrendeződött. A Deák tér és a Nagyvárad tér közötti 4,7 kilométeres szakaszt 6 állomással 1976 utolsó napján helyezték üzembe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Nézzük, hogy ma délután, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Vashegyi György karmestert hallhatják, a Haydnaum Régi Zenei Központ művészeti vezetőjét. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Most pedig Morricone szerzeménye következik, igazi, klasszikus, emblematikus hangok a Jó, a rossz és a Csúf című filmből itt az Intermezzóban.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Vashegyi György karmester, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Kezdi csokolom, jó napot kívánok!
1: A Haydneum Régi Zenei koncertek egészen júliustól decemberig várják a látogatókat. Milyen programokkal készültek, hogyan épül fel a repertoár?
2: A Haydneum Magyar Régi Zenei Központ 2021 nyarán alakult, tehát most néhány hét múlva leszünk ötesztendősek, és most idén úgy hirdettük meg a programjainkat, hogy a mostantól az idei naptári év végéig egyben majdnem 20 hangversenyt. Ugye nagyon fontos szempont volt a Haydneum megalakításakor 2021-ben, hogy Eszterházát, a Fertődi Eszterházi kastélyt, a magyar Versailles-t, vagy a Közép-Európa Versailles-i kastélyát magas színvonalú Haydnhoz és a helyszínhez illő zenei programokkal, régi zenei programokkal lássuk el. Ezért nagyon fontos mindig számunkra a nyár, amikor a Fertődi Eszterházi kastély Apolló termében adunk koncerteket. Ezek hétvégi koncertek. Idén 2026-ban július 10-e és augusztus 1-e között 4 péntek szombaton, tehát összesen 8 hangversenyt hallgathatnak meg a látogatók. Fertődön az Eszterházi kastélyban mindig péntek szombat estéken 7 órakor. Ezeket úgy állítottuk össze, hogy minden koncerten szerepel Haydn kompozíció, hiszen ha valakinek, akkor Haydnnak mindig jelen kell lenni ebben a teremben. Ez a kastélynak az Apolló terme, ahol azért hát a kastély felépítésétől, tehát mondjuk az 1760-as évek közepétől azért majdnem negyed századon át Haydn legfontosabb művei valószínűleg itt hangzottak el. Először a szimfóniákra gondolok, tehát a szimfóniák, a vonós négyesek jelentős része, az operák pedig hát az operaházban, amely nem messze volt a kastély. És az is fontos szempont, mivel csodálatos akusztikája van az Apolló teremnek, és nagyszerűen szólnak itt a korabeli hangszerek, a korhű hangszerek, ezért ebben a teremben kizárólag korhű hangszeres előadásokat szervez a Haydneum. Elmondanám, hogy milyen koncertek lesznek. Ugye hétvégénként csoportosulnak, július 10-én és 11-én az Ensemble Variabile, tehát egy nagyszerű korhű hangszeres kamara együttes, melynek művészeti vezetői Somolai Petra és Szomor Dániel, ők adnak bécsi klasszikus kamarazenét némi verbunkossal, tehát korabeli verbunkossal fűszerezve. Haydn, Kalkbrenner, Mendelssohn és Mozart művek lesznek ezen a péntek szombaton. Július 17-én és 18-án Haydn és Mozart találkoznak, Haydn szimfóniái találkoznak Mozart zongora versenyeivel. Ez nekünk egy régi hagyomány, hogy ezeket ezt a két zenei műfajt, amely annyira inspirálta kölcsönösen egymást Haydn és Mozart ezeken a műveiken keresztül. Ezeket összehozzuk, tehát július 17-én és 18-án az Orfeó zenekar játszik Haydn szimfóniát, és Somlai Petra fortepiánón játszik egy-egy Mozart zongora versenyt. Július 24-én és 25-én a billentyűs hangszereké a főszerep, tehát négykezes koncerteket hallunk, fortepián, illetve billentyűs szólókat is. Bene Róza és Borsányi Márton játszanak fortepiánon július 24-én, Albrechtsbergert, Bachot és Haydnt, július 25-én pedig Paprita és Gerhard László Bachot, Haydnt, Mozartot és Schumannt. És a negyedik ilyen hétvégi koncertpáros az a Capella Savariái hagyományosan, tehát ők is mindig legalább egy hétvégén közreműködnek itt, Kalló Zsolt művészeti vezetésével, Kürt verseny és szimfónia témája a július 31-i koncerte, József és Mihály Haydn mellett Mozart,

0: Ok, és hát ősszel is hasonlóakat, azért szerencsére nem rohan ennyire az idő, mert nagyon gyorsan öregednénk, mint ahogy mi most elmondtuk az egész évet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Ami Hyde blogot mondhatok, látogassanak el a hydeneum.com honlapra, ott minden részletet megtalálnak.
0: Így van, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Vashegyi György karmester, a Hydeneum Régizenei Központ művészeti vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A kétnapos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydnneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elején tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
2: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca utáni daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámán utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Baross tér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hamarosan Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője érkezik hozzánk. A második befogadás hangja fesztiválról lesz majd szó, melynek helyszíne a Momkult lesz. Most pedig Bach D-mollobó versenyének második tételét hallgatjuk meg a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, Edina.
0: Jön a második befogadás hangja a fesztivál, június 5-én és 6-án lesz majd, ez ugye péntek, szombat, a Momkult kupola termében tartjátok majd. Mire fókuszáltok, mi van középpontban?
1: Hát a középpontban az, hogy a fogyatékos embereinknek a teljesítményét megmutathassuk, értékes produkciók jönnek, és most már nem csak tőlünk, hanem széleskörű együttműködés keretében két egész estét betöltő igazi zenekari produkciók lesznek. De nem csak az esti programokra figyelünk, hanem napközben pedig fogyatékos műhelyeink által előállított termékekből nyílik egésznapos vásár. Ez is egy nagyon széles körű választékot kínál. Sok érdekesség. Tavaly volt az első, és várakozáson felüli eredményeket hozott. Elsősorban a visszajelzésekre és a látogatottságra gondolunk. Az anyagi vonzata sem jelentéktelen, de itt most hogy mondjam, hogy miként tavaly most is 1000 forintos regisztrációs díjat kérünk, tehát nem belépő jegyes a rendezvény, de ez is egy nagyon komoly lehetőséget jelent az összes ilyen műhelyünknek.
0: Tavaly volt először befogadás hangja fesztivál, akkor mit célból hívtátok életre? Mi volt a fejetekben? Mi volt a misszió?
1: Hát több minden volt, bemutatkozási lehetőséget adni a zenészeinknek, és hát a sorstársainknak, akik valamilyen fogyatékossággal élő emberek, és más intézmények, vagy más alapítványok, szervezetek támogatásával, vagy önálló produkcióként megélve, szintén művészi előadói tevékenységet folytatnak, de itt nem profi zenészekről beszél, nem professzionális, a szónak abban az értelmében, akik ebből képesek megélni, tehát nem abban az értelemben vett zenészekről beszélünk, hanem olyanokról, akiknek a valamilyen művészeti tevékenység, a zenekarnál nyilván elsősorban a zene, az életükben egyfajta teljességet, harmóniát és kiteljesedést hoz, és nagyon fontos tovább lépés, hogy közönség előtt megmutathassák. Ugye ez egy fokozatosan felépülő rendszer volt, először csak a intézményen belül, a miénk, először csak a saját intézményekön belül léptek fel, aztán elmentek más máltai szeretetszolgálat által fenntartott intézményekbe, és aztán eltelt 2-3 év, és akkor valamilyen olyan közösségi eseményeken, ahol már nem csak a saját közösségük volt, hanem idegenek is, akkor ott léptek föl, klubok, közösségi helyiségek, fesztiválok, már kisebb fesztiválok, tehát mint a Majár és ilyesmire gondolok, és aztán egyre nagyobb-nagyobb, és a tavaly év hozta az áttörést, amikor viszont hát a Momkultban, igazi előadóteremben, Mezőmisivel közösen, tehát ismert sztárfellépővel, közösen kiállva előadták a dalaikat, és hát ugye a két estében pedig hát ugye más zenekarok ismert, például Nem adom fel együttes, a határon túl érkező együttesek, tehát egy összetett gazdag program volt, és ebben ők egy blokkot adtak, ez igazi áttörést jelentett nekik.
0: A művészet ereje átütő és hatással van a közönségre, de ebből a szempontból mi a jelentősége annak, hogy egy előadó művész fogyatékossággal él?
1: Hát merjük remélni, hogy nem a sajnálat. Uh-huh. Az összes ilyen programunknak egy nagyon fontos eleme, hogy az értékteremtő tevékenység álljon középpontban, és ne azért fizessen a közönség akár egy termékért, akár egy produkcióért, mert hogy ó, szegény emberek, hát segítsük őket ezzel, hanem azért, mert igazi értéket, ellenértéket kapnak a pénzükért, és van néhány nagyon magas színvonalú termékünk, tehát például mondjuk pécsi műhelyben bontott számítógép alkatrészek áramköreiből ékszereket csinálnak. Ez a tavalyi évben a Technológia és Innovációs Minisztérium nagy díját kapta ez a ékszersorozat, és ezeket ilyen kitelepülős vásárokon, fesztiválokon évek óta árulják, és ez rendes piaci áron tudnak elkelni, van rá valódi kereslet, mert jól néz ki, jó viselni, és itt nem számít már, hogy fogyatékos emberek, vagy megváltozott munkaképességű kollégák állították elő, de ennek egy hosszú múltja van, sok éves kifutása. Ennek a zenekarnak néhány éves múltja van, és ez a második ilyen fesztivál, ahol a Pátyi Máltai zenekar fellép. Őket nem annyira ismerik, nem is saját szerzeményeket játsszák, hanem ismert slágereket, mindenki által ismert dalokat dolgoznak fel. egyre bátrabbak, egyre jobban szólnak, és minél jobban felbátorodnak, annál inkább sikeressé válik az életük minden más területen, és hát a magabiztosságuk, az önállóságuk növekszik ezáltal, és tényleg az életük kiteljesedik.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a második befogadás hangja a fesztiválról Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a második befogadás hangja a fesztiválra készültök, melynek helyszíne a Momkult Kupola terme lesz majd június 5-én és 6-án. Milyen kihívásokkal küzdenek a fogyatékkal élő emberek a művészi erejük megmutatása szempontjából?
1: Hát a fogyatékos embereket Magyarországon is, mint sok minden más helyszínen, egyfajta, tehát láthatatlan falak veszik őket körül. Az emberek nagy része nem tudja, hogyan szólítsa meg őket, hogyan kezdeményezzen velük kapcsolatot, mit mondhat, mit nem tehet, mivel sérti meg a méltóságukat, meg egyáltalán legtöbben, akik nem voltak még olyan helyzetben, sután érzik magukat, és inkább kitérnek ezelől a helyzet elől. Ezt a fogyatékos emberek érzik, és nincs szükségük sajnálatra, nincs szükségük semmiféle ilyen megítélésre, hanem őszinte elfogadásra van szükségük, tehát ahol nyíltan lehet esetleg beszélni a fogyatékosságukról is, és közben minden másról is, ami az élet velejárója, ami ebből adódik, és hogyha ez egy természetes és őszinte viszony, akkor az emeli és építi őket, hogyha valami mesterkért jópofasság vagy ilyesmi, akkor pedig nem. A Pátyi Máltai zenekarnak a tagjai állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok, akik közül egyikük sem tanult zeneiskolai zenét, hanem korábban is próbálkoztak már közös énekléssel, hangszeres játékkal. Jött egy zenetanár hozzájuk, aki próbálta őket tanítgatni, aztán azt mondta, hogy hát azért legalább az alapokat sajátítsák el, és majd egy-két év múlva visszajön hozzájuk. Ez nem történt meg, itt félbe maradt a dolog, de aztán jött a Covid. És a Covid alatt a bezártság, a Pátyi intézmény, ahol egyébként most 75 lakó van, mindent beszámítva, minden egységet beszámítva, nem fogadhattak látogatókat, nem mehettek ki, lassan teltek a napok, és a régi próbálgatás újraindult, és aztán mire a Covidnak vége lett, addigra egyre több időt töltöttek, egyre ügyesebbek lettek, és kaptak saját kottát, minden zenész a saját képességeinek megfelelő jeleket, akár a dobra, akár a gitárra, akár a szintetizátorra, hogy tehát nem hagyományos kottát olvasnak, hanem a nekik készült jeleket adják elő a begyakorlott sorrendnek megfelelően, és ebből egyszer csak egy komoly hangzás alakult ki.
0: És milyen érdekes, hogy ez a Covid-ból, tehát végül is a hátrányból előnyt kovácsoltak.
1: És az első koncertjük a járvány végén, tehát amikor a kijárási tilalom megszűnt, vagy amikor az a karanténnak vége volt, akkor egy ilyen nyitó partin, vagy egy ilyen ünnepi eseményen adták elő az első 2-3 számot, amit megtanultak, és aztán onnantól kezdve egyre többször és egyre komolyabb helyeken.
0: És akkor fellépnek, ugye, nálatok is a második befogadás hangja fesztiválon?
1: Hát, igen.
0: Na jó.
1: Elsorolhatom őket?
0: Hát alig várom, igen.
1: Varga Berta Zsolt, ő a mi munkatársunk, aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszínt. Aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszeres próbákat, amiből aztán az egész zenekar kialakult. Locz Károly

0: Jó, hát láttam,
1: sok részletet nem tudok pontosan, de hát...
0: Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy nagyjából a program mekkora részét lehet majd nekik köszönni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 és 60 perc közötti időszakban, de hát szégyen, gyalázat, ennél többet most még nem tudok mondani.
0: Nem probléma, hát van még idő.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy hát ha kíváncsiságot ébreszt.
0: Abszolút.
1: Hát itt titkolózás.
0: Hát ráadásul ott lesz Barabás Lőrinc, jazz-trombitás zeneszerző, hát ez kiváló.
1: Igen, és Agárdi Szilvia is.
0: És Agárdi Szilvia, énekművész. A Csillaház ellátottjaiból alakult ugye a Pátyi Máltai zenekar, akikről az imént meséltél, és hát jelen lesznek majd a vásáron is különböző kézműves mesterek?
1: Igen, a Pátyi kerámia műhelyünk, a kreatív műhelyünk, ők kemencében égetett kerámia dísztárgyakat készítenek, nagyon, de használati tárgyakat is, tehát bögrét, tányért, különféle kisebb dísztárgyakat, nagyon szép kerámia virágokat volt időszak. Éveken keresztül a köztársasági elnöki hivatal a Pátyi kerámia műhelyből rendelte a reprezentatív ajándékait úgy, hogy fogyatékos emberek által készített kerámia virágcsokrot köttettek össze virágkötővel, élő zölddel, és akkor ez volt egy ilyen nem hervadó, sokáig tartó csokor, amit bátran lehetett adni diplomatáknak, üzletembereknek, akiknek szükség volt. Egy kreatív műhely, ahol szabás, varrás, szita műhely, sok minden egyéb működik. Fejlesztő foglalkozások, a Pécsi Rekreációt már mondtam, ők a számítógép alkatrészekből készítenek ékszereket. Iváncról, Keszthelyről, Gödről és Csákány Doroszló intézményünkben működő kisebb műhelyek termékei, ezek a legváltozatosabb apróságok, használati tárgyak.
0: És hát emlékek.
1: És emlékek, így van.
0: Köszönöm, Tamás, jövünk vissza, Romhányi Tamás a vendégem, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Lánchíd előtt észak felé, a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca utáni daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámán utcától pedig kétirányú zsák utca lett. Mára lezárták a Gyömrői úton kifelé a Sajó utca után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Az Üllői úton kifelé a Lilium utcánál lezárták a kerékpársávot gázvezetékjavítás miatt. A Lilium utcába időszakosan nem lehet behajtani. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, akivel a második Befogadás Hangja Fesztiválról beszélgetek. Ez ugye június 5-én és 6-án lesz majd. Itt fogyatékossággal élő előadó művészek lépnek majd fel. A művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra, és hát ha már pont ezt a szót használtam most, hogy összetartozás, vagy kapcsolódás, akkor egyszerűen tehát végig ott motoszkál bennem ez a furcsa érzés, hogy vajon mit szólnak a fogyatékossággal élő emberek ahhoz, hogy őket fogyatékossággal élő embereknek címkézik. Tehát, hogy miért kell folyamatosan ezt vinniük a hátukon?
1: Hogy kell egyáltalán? Valószínű, ugye az állapotuk miatt kell, hogy berendezkedjenek erre, de nagyon nem mindegy, hogy amikor ez elhangzik, az milyen szövegkörnyezetben, milyen tartalommal, milyen üzenettel párosítva történik, mert nem a szóhasználattal van a probléma alapvetően, hanem azzal, hogy mit üzenünk. Ez a mostani koncert és a Befogadás Hangja Fesztivál. A befogadás az a Máltai Szeretetszolgálat egyik alapértékének a fogalma. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnök ezt úgy definiálta, hogy azt az embert tudjuk igazán segíteni, akit a szívünkbe fogadunk be, tehát teljes körű befogadás úgy, ahogy van, és nem, hogy hát milyen jó lenne, ha egy kicsit ügyesebb lenne, ha egy kicsit szorgalmasabb lenne, ha egy kicsit kevesebbet füllentene, tehát hanem úgy, ahogy van. És aztán majd ha sok közös időt eltöltünk együtt, és ténylegesen beérnek majd a programoknak, vagy a szakmai munkának a gyümölcsei, akkor majd változik, de nem azért, mert mi meg akarjuk változtatni, hanem mi csak azt akarjuk, hogy neki jobb legyen. És miközben neki jobb lesz, közben majd ő maga is fog alakulni, de nem. Szóval, ha ez a szemléletmód van, akkor van a mozgássérült táborunk, egy nagyon-nagyon fontos máltai program, hát fiataloknak hirdetjük meg, de azért 35 év fölöttiek is szoktak még részt venni rajta.
0: Hát ők is fiatalok.
1: Ők is fiatalok. Egyetlen, ez egy egy-hét igazi bulizás, csup olyan program, amit a gondozó, vagy a szülő, vagy a gondviselő nem engedne meg nekik. Lejtőn gurulni kerekesszékkel, vitorláshajóra szállni, éjszakai buliba menni. Ide szülők, hozzátartozók, állandó kapcsolatok nem jöhetnek. Itt egy idegen embernek a gondjaira vannak bízva, aki egy önkéntes, aki előtte kap egy valamennyire komoly felkészítést arra, hogy megint ezt a szót mondjuk, egy fogyatékos embernek a szükségletei, a lehetőségei, meddig terjednek, hogyan kell tiszteletbe tartani a határait, mi az, ahol muszáj beavatkozni, mi az, ahol hagyni kell, hogy őt lassabban, türelmesen, de mégis önállóan megoldja azt a problémát, ami előttük van, és közösen csinálnak mindent. Ez az egy hét hihetetlen energiákat szabadít fel, önbizalmat erősít, kicseríti az embereket. Itt volt, aki egy ilyen mozgássérült tábor után, tehát bontja ezeket a láthatatlan falakat, amik körülveszik a fogyatékos embereket, és volt, aki például mondjuk egy gerinctörés után négy fal közé bezárkózva élte az életét, és egy mozgássérült tábor után azt mondta, hogy hát akkor igazából lehet, hogy el is tudna menni egyetemre. Mert hogyha be tudod gurulni kerekesszékkel a Balatonba fürödni, akkor talán egy egyetemre is el tud jutni a Pesti utcán. És a házasság köttetett, tehát a mozgássérült táborban kötött ismerettségből lett azután házasság. Nagyon-nagyon eszméletlen energiákat szabadít fel az a fajta befogadás, hogy így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Csak rád figyelünk. Nem érdekelnek a korlátaid. Mit csináljunk közösen?
0: Hogy te így vagy teljes. Így vagy teljes ember.
1: Így vagy teljes ember. És hogyha ezt ő is elhiszi, mert komolyan mondják neki, és nem valamiféle gesztusként, akkor, vagy üres szófordulatként, akkor nagyon sok minden megváltozik. És ezért lett ennek a koncertnek is Befogadás Hangja Fesztivál a neve, innen az előzmény.
0: Az előadó művészek hogy fogadták a felkérést?
1: Agárdi Szilvia már az előző fesztiválon is fellépő volt, és hát ő ugye magának az ügynek egy nagykövete is, és ő rengeteg ilyen felkérésnek tesz eleget. A Barabás Lőrincet pedig ismeretlenül kereste meg e-mailben a Pátyi Intézmény vezetőnk, leírta neki, hogy mi ez a Befogadás Hangja Fesztivál, és egyszerűen föltette azt a kérdést, hogy beleférne neki, hogy eljöjjön ide, és nem tudjuk milyen hosszú műsort, fél órás, egy órás műsorban közösen szerepeljen a Pátyi Máltai zenekarral, és nagyon rövid időn belül jött az igenlő válasz.
0: Uh-huh. Így aztán őt is lehet majd hallani, pontosabban az ő játékát. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, hiszen azért bőven vannak még olyan előadók, akikről nem ejtettünk szót. Jövünk vissza Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője. Június 5-én és 6-án lesz a második befogadás hangja fesztivál. Ez egy színes rendezvény, aminek hát a nevében is benne van, hogy a kapcsolódást és egymás elfogadását segíti. Kik azok, Tamás, akikről még eddig nem beszéltünk, és fellépnek a fesztiválon? Ki ne maradjon senki.
1: Óriási lehetőségnek tekintik ezt a fellépést két másik pátyi, a Pátyi Intézményünkben működő csapat, az egyik a Pátyi Mocorga, a másik a harangozó csapat. A harangozó csapat harangjátékokat ad el különböző fokú sérültséggel élő emberek, a mocorgók pedig hát bozgászenélést, kerámiát készítenek, gyertyát öntenek, meseírást, tehát meseírással is foglalkoznak, és különféle koreográfiákat is betanultak, és ebből mutatnak be majd egy összeállítást. Ugyancsak Pátyi ellátottunk Sándor Tibor harmonikás, aki ugyancsak a Csillaházból érkezik. Ők lesznek a Máltai Szeretett Szolgálat részéről, de jön a Tordasi Szivárvány együttes, ahol ugyancsak értelmi fogyatékos vagy halmozottan sérült fiatalok szerepelnek majd az együttesben. Ők már 28 éve, akkor nem is mindenki annyira fiatal, de mondjuk, hogy örök fiatalok. Egy 28 éves múltra visszatekintő együttes, jelentős nemzetközi tapasztalattal, mert sok országban volt már fellépésük. Az Ajkai Hangadók zenekar, ugyancsak sérült fiatalokból álló zenekar, a Happy Feet Band Marosvásárhelyről, akik ezen a két estén még láthatók és hallhatók lesznek.
0: Csupa fiatal, Tamás, csupa fiatal vesz ott részt. Mesélj egy kicsit, kérlek, arról.
1: Hát a zenekortalanná tesz egyébként is.
0: Ugye, meg egyébként az élet is, a legjobb, hogyha erre így tekintünk. Most a második befogadás hangja a fesztiválhoz évente egyszer van. De hát ti közben egész évben nagyon sokat tesztek azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek beilleszkedjenek a társadalomba, hogy egyre kevesebb nehézséget okozzanak számukra a hétköznapok. De mi minden történik nálatok?
1: Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményi ellátásba gondolkodjunk, mert nagyon fontos, és nyilván, hanem az, hogy megkeressünk minden olyan lehetőséget, amitől teljesebbé válhat az életük. Ha most csak azt nézem, hogy ezekben a hetekben mi minden volt, csak itt Budapesten és Pest környékén. Múlt héten volt a házszentelése Pátyot, egy családi háznak, amit támogatott lakhatás program, itt arról szól, hogy a nagyobb létszámú intézményből családias körülmények közé költöznek lakók. Van velük szociális munkás, de a lehető legtöbb mindent önállóan intézik. Tehát például nagy létszámú intézmény, kötött, ahol mondjuk 200 embert meg kell ebédeltetni, vagy reggeliztetni, és van rá mondjuk 1 óra 15 perc, akkor ott ugye a turnusok gyorsan váltják egymást, és hogyha valaki ügyetlenebbül eszik, akkor a szociális munkások vagy a gondozóik azok segítenek neki enni. Tehát csökkentik az önállóságát azért, hogy mindenki beleférjen az időbe, mert a konyhát ki kell üríteni. Itt maguknak csinálnak reggelit, amire csak képesek, saját tempójukban, saját döntéseik szerint, tehát gyakorlatilag pont olyan döntéseket hoznak, melyik ruhát akarom fölvenni, zuhanyozni akarok, vagy kádba ülni, kiülök az udvarra, vagy, tehát nem intézményi kötött programok szerint élnek, hanem a saját elhatás, saját kereteik között a lehető, az ő személyüknek szóló lehető legnagyobb önállóság mellett egy pici felügyelettel, hogy baj ne történjen, de azért ez hatalmasra kinyitja a világot körülöttük. Tehát 12 lakó beköltözött Pátyon egy ilyen önálló családi házba, ami egyébként intézet, de nem a hagyományos értelmű intézmény, ez most történt.
0: Múlt de akkor ott volt, élnek velük, ugye, gondozók?
1: Műszakba járnak a gondozók, tehát nem életvitelszerűen, hanem ugyanúgy az intézménybe bejárnak valahonnan. Uh-huh. Itt is, itt éjjel-nappal van velük valaki, aki, tehát ők nem szűnik, mert tehát akik segítségre szoruló emberek, a segítséget meg kell, hogy kapják. Uh-huh. De azt a minimális segítséget, amire ténylegesen szükségük van, és ez egy személyenként nagyon eltérő lehet, amire a legtöbb intézményben nincs se kapacitás, se idő, se energia, hogy ennek az embernek fél órát segítsünk, a másiknak 3 és felett, hanem hogy ott ne zökkenjen ki az élet, a működtethető, fenntartható legyen minden, ott azért sok minden gépiesen zajlik, ütemterv szerint, program szerint, itt pedig személyre, sokkal személyre szabottabb a gondoskodás. És minél több önállóságot engedünk meg ezeknek az embereknek, annál határozottabbakká, önállóbbakká, ügyesebbekké válnak, és ez így Volt egy úszóversenyünk Gödöllőn, olyan szintén fogyatékos fiatalok számára, akik mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt akár bele sem mertek menni egy gyerekmedencébe, vagy egy derékig érő vízbe, és most nem igazi verseny volt, tehát nem század másodperceket kellett mérni, hanem azt, hogy ők akár közösség előtt, családi közösség, barátok, ismerősök, vagy távolabbi, de valamilyen közösség előtt megmutatják, hogy ők már nem félnek a víztől, tudnak úszni, tudnak az ő életükben hatalmas erőlerépés, és egyébként több mint egy éves felkészülés után jutottak el idáig. De hát, tehát ezek ugye olyan feladatok, amiket nem ír elő mondjuk a szociális törvény, vagy tehát nem kéri rajtunk számon senki, csak jobb lesz tőle ezeknek az embereknek az élete, ezért csináljuk, és ilyen ez a Befogadás Hangja Fesztivál is. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tavalyi fesztiválnak az 1000 forintos belépődíjéből a Pátyi Máltai zenekar kapott egy vonatúj dobfelszerelést többek között.
0: Uh-huh. És most mire készültök majd?
1: Ugyanerre, már nem dobfelszerelésre, uh-huh, hanem azt, hogy a zenekari eszközök, illetve a fellépő egységeknek, amire szükségük van ahhoz, hogy teljesebbé, jobbá, ügyesebbé tudják, majd meglátjuk a végén, hogy mennyi volt, mennyi bevétel, de azért ez nem egy profitorientált rendezvény, ezt az 1000 forintos regisztrációs díj is jelzi.
0: Aha. Hát itt sokkal inkább az élményről van szó, nem?
1: Hát igen. És egyébként, tehát hogy mondjam, aki picit nyitott lélekkel ül be a koncertre meghallgatni, azért a tavaly évben is azért elég sok embernek a szemébe lehetett látni egy pici kis könycseppet, vagy egy meghatottságot az arcon, amiben sok minden keveredik, de ott van benne mindig a meglepetés, hogy mennyire jó a produkció, amit hallanak, mert az azért meglepő. Tehát ugye látjuk az embereket, akik fölvonulnak, és aztán és ott állunk lenyűgözve.
0: A művészet ereje, ugye?
1: Mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél a Befogadás Hangja Fesztiválról is, illetve arról is, hogy hogyan zajlik nálatok az élet, és hogy mi minden egyebet tesztek azért, hogy a társadalom is nyitottan fogadja őket, és ők is megfelelő önbizalommal bírjanak. Nagyon köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az Éles Saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrácz úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámuel utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Június 4-én ma van Bulcsú napja, de ma ünnepelnek Fatima nevű hallgatóink is. Mindenkinek sok boldogságot kívánunk. A folytatásban egy kiváló skót zeneszerző szerzeménye következik. Az Értelem és Érzelem című filmből hallgatunk meg egy részletet, és hát ki más lenne az alkotó, mint Patrick Doyle. Ez következik most az Intermezzo utolsó órájának az elején.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A telefonvonalban Szentpéteri Csilla, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen új műsorral készül, mikor készül és hol készül. Nagyjából ezek a kérdéseim. Kedves művésznő, hol kezdjük a válaszadást?
2: Hát kezdjük úgy, hogy van egy új produkció, melynek a címe az, hogy A légtornász és én, de elárulom, hogy azért ez a cím egy picit félrevezető, mert hát nem egyedül fogok majd a színpadon állni, és légtornászokból sem egy lesz. Úgyhogy hát ez egy rendkívül izgalmas két művészi világ találkozójáról fog szólni, ahol hát szeretnénk megjeleníteni a 4+1 elemet, ugye a föld, tűz, víz, levegő, uh-huh. És hát az ötödik elem maga a helyszín lesz.
1: Igen.
2: És hogy egy picit így belemenjünk magába a produkcióba, ugye hát a pódiumon a teljes Szentpéteri Csilla End Band hozza el majd a latin zenék elementáris életörömét. Ilyen kis fülbemászó jazz-t fogunk játszani, és hát saját új blues szerzeményeim is elhangoznak. Minden klasszikus mű 21. századi lüktető dinamikával és temperamentummal fog megszólalni, és hát legújabb saját szerzeményeim is elhangoznak. Zongorán túl ízes szakszofon gitárszólókkal készülünk, és hát forró temperamentumos ritmusok fogják adni a kezeket, lábakat megmozgató hangulatot. Úgyhogy bár ültetett lesz a közönség, már az utóbbi években megtapasztaltuk, hogy hátul mindig vannak ilyen kis zenei kalandokra vágyók, akik felugrálnak. Szóval szerintem ilyen igazi zenei utazásban lesz majd része a közönségnek, és hát a koronája az estének pedig, mert hát nem véletlenül, ugye azt mondtam, hogy egy új műsorról van szó, hogy a FIT sportegyesületnek a világbajnokai, és ezt most tényleg szó szerint kell érteni, a világbajnok légtornászai lesznek. És hát találkoztunk most velük a Gödöllői kastélyban, és úgy néztem őket, hogy úristen, ezek tényleg ilyen gravitációt meghazudtóval fognak egy teljesen másfajta katarzist ígérni erre az estére, hogy konkrétan fölemelkednek a levegőbe. Hát én ilyenre nem vállalkozom, én maradnék a zongoránál, és ők pedig a víz és a levegőnek a szimbiózisát fogják majd megteremteni a magasban. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy például az én Atlantis című számomra a víznek az elemeit fogják szimbolizálni a magasban. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy fölemelkednek egy ilyen saját gyártásuk szerkezeten, és egy légtornász a levegőben van az egyik részen, a másik oldalon is egy légtornász van a levegőben, és körülötte pedig a többi légtornász gyönyörű ilyen kecses mozdulatokkal. Úgy nézek ki, mint egy ilyen élő.
1: Nem mondd el, mert mondjuk a dátumot meg a helyszínt, hogy hol lehet mindezt meglátni, én inkább majd még a zenéről faggatnálok. Tehát dátum és helyszín.
2: Tehát mindezt június, azaz 6. hó 21-én láthatja a közönség a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában, mely erre az estére aztán mesés fénypompában fog úszni. Uh-huh.
1: És mentek ezzel a műsorral távolabbra csak azok kedvéért, akik még egyet szeretnének, hol lesztek még?
2: Hát, hogyha még egyet lehet mondani, akkor július, tehát 7. hó 26-án pedig a Keszthelyi Festetics kastély parkjában leszünk.
1: Na akkor vissza a zenére, mert a légtornászokat mindenki el tudja képzelni. A zene egy másik dolog, azt beszéltük, hogy meglehetősen termékeny, szerzőileg termékeny időszakodban vagy. Ez a műsor, ez abban is új, hogy csak új dalokat játszol, vagy mit lehet elmondani a tracklistáról, a dallistáról, ha egyáltalán lehet bármit is?
2: Egyszer azt mondta nekem Elek Pisti, ugye a kiváló szakszofonos, aki 2000 óta a zenekarunknak oszlopos tagja, azt mondta, hogy ne kövessem el azt a hibát, hogy minden szám új lesz egy koncerten, mert ugye nálunk azért közel 2 órás koncertek vannak.
1: Igen.
2: Na most képzeld el, hogyha a közönség ott ül és életében először hallja az új számokat, nem igazán tud mindegyikkel azonnal azonosulni, mert sokszor többször meg kell hallgatni egy számot, hogy azonnal üssön. Úgyhogy mindenképpen lesznek új szerzemények, illetve olyanok is lesznek, amiket még csak egyszer, max. 2-szer mutattunk be, ilyen például a Csillabulúz, vagy a Varázsszőnyeg, vagy például most teljesen átírtam a Gringót, ami egy ilyen vadnyugati ballada, és hát képzeld el, hogy funky blues ritmusban fog megszólalni, amit lehet, hogy egy elsőre azt mondják az emberek, hogy Atya Úristen, de valószínű azért, mert a funkit lehet, hogy úgy önmagában nem annyira tudják magukénak érezni, a blues-t azt nagyon, viszont így meg valami egészen különleges. És ha még azt mondom, hogy lesz egy olyan szám is, amiben a funky blues találkozik a rumbával, akkor mit
1: szólsz? Hát szóhoz se jutok, és azért is hívtalak fel, hogy minden kedves hallgatónak elmondhassuk, hogy milyen különleges műsorod lesz, és nem csak azért, mert röpködnek a légtornászok körülötted, hanem azért is, mert olyan zenei összeállítás lesz látható és hallható, ami ritkán. Mondjuk el még egyszer a dátumot, a helyszínt, illetve zenekarod tagjai is megérdemlik azért, hogy elmondjuk, hogy kik zenélnek veled a színpadon így a végén.
2: Főleg azért, mert mondtad, hogy nem csak a légtornászok fognak dobálozni a levegőben, mert ugye a dobosok is egymásnak dobálják a sékereket, sokszor a dobütőket is. Úgyhogy hát nagyon kedves zenésztársaimat, szíves örömest elmondom. Elek Pisti, Elek István lesz a szaxofonnál, Hárs Viktor a basszusgitárnál, Nagybőgőnél, Kormos János lesz a gitároknál, ugye itt akusztikus is és elektromos gitárokról is beszélünk, hatalmas nagy szólókkal. Kovács Norbi lesz a doboknál, és Tibere Józsi pedig a percussion, azaz az ütős hangszereknek lesz akkor este is a fejedelme. Úgyhogy egy nagyon izgalmas zenei utazás lesz, nagyon forró hangulatú, temperamentum és dinamikával teli zenéket játszunk mi a pódiumon.
1: A közönség meg hiába ültetett.
2: Majd fönn a levegőben elbűvölik a közönséget, és hiába ültetett, nem muszáj lesz.
1: Nem muszák meg. És akkor dátum és helyszín még egyszer, művésznő.
2: Még egyszer, akkor 6. hó, június 21, este 8:30, a Gödöllői Királyi Kastélynak a parkjában.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattunk, és sok sikert kívánunk. Remélhetőleg egyszer majd az ügyből kifolyólag fogunk beszélgetni, hogy az arénába leszel kénytelen vinni ezt a sót, mert annyian kíváncsiak lesznek rá. Minden út az első lépéssel indul. Kívánunk minden jót, tehát június 21-én a Gödöllői Kastélyban Szentpéteri Csilla. Köszönjük szépen, drága művésznő, szia!
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót mindenkinek!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Haydnaum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Haydnaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Fellép a Capella Savaria, az Ensemble Variabile és az Orfeo zenekar Vashegyi György vezényletével. Szólistaként pedig Bene Róza, Bertalan Andrea, Borsányi Márton, Gerhát László, Pálkövi Dániel, Paprita és Somlai Petra játékát is megcsodálhatja majd a hallgatóság. Augusztus utolsó péntekén kezdődik az egyhetes Haydn Neumesterháza Fesztivál. A nyitóesten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stephen McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko fortepiano művész lesz majd. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. Pénteken és szombaton második alkalommal rendezik meg a Befogadás hangja fesztivált a Momkult kupola termében, ahol a zene és a művészet az elfogadás és az összetartozás üzenetét közvetíti. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat eseményén a Kárpát-medence kiemelkedő, fogyatékossággal élő előadó művészei lépnek színpadra, köztük Barabás Lőrinc, Agárdi Szilvia és a Pátyi Máltai Zenekar. A fesztivál célja, hogy a művészet segítségével közelebb hozza egymáshoz az embereket, és a különbségek helyett a tehetségre és a közös élményekre irányítsa a figyelmet. A koncertek mellett a Befogadás vásár is várja a látogatókat, ahol fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek által készített különleges termékek közül lehet majd válogatni. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a belvárosban, a Kossuth-Lajos utcában az Erzsébet híd felé a Ferenciek tere előtt. A buszsáv nem járható. Baleset okoz fennakadást a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kőér utcánál. Helyszínelnek a Dréher Antal úton, a Jászberényi út felé az Éles saroknál, a külső sávban. Nehéz az előrejutás a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon Budára, a Pongrácz úton, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél. Már lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomás után a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Lezárták már a 8. kerületben a Kálvária teret a Kálvária utca után daruzás miatt. Az Illés utca és a Kálvária utca közötti szakasz egyirányúságon megváltozott, a Kálvária tér a Diószegi Sámely utcától pedig kétirányú zsákutca lett. Lezárják ma este 6 órától 20 óra 30 percig a 14. kerületben a Tököli utat a Szabó József utcánál demonstráció miatt. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy mondattal kezdeném. Budán lakni, világnézet. Aki szerintem ezt hallja, és picit jártas az irodalomban, azt gondolom már most tudja, hogy kiről fogunk beszélgetni, Márai Sándorról. Hiszen egyébként ő Budához ezer szállal kapcsolódik, de hogy most miért beszélgetünk a Budapest múzeumai sorozatunkban róla, az már is kiderül.
2: Hát igen, azért beszélgetünk róla, mert idén, március végén nyílt meg az első kerületben a Márai emlékkiállítás Budára költöztem címmel, úgyhogy valóban ezer szállal kötődik, de most már ennek van egy állandó kiállító tere is, tehát ide bárki bármikor elmehet, és meg is ismerkedhet Márainak a Budához való viszonyával.
1: A Virág Benedek házban látható egyébként ez a kiállítás, és hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, meg főleg Budán nem volt állandó kiállítás, máshol már létrejött egyébként, de itt most nyílt meg először. Na hát vegyük végig, hogy Márai Sándor hogyan kapcsolódik Budához.
2: Nem a fővárosban született, hanem Kassán született 1900-ban, és először 14 éves korában érkezett Budára, középiskolába, csak egy évre, aztán egyetemi tanulmányai miatt 18 éves korában költözött Budapestre, ekkor már újságíróként dolgozott, és ebben az évben jelent meg az első verses kötete is. Ekkor nem maradt még sokáig, hiszen 1919-től néhány évig Németországban, aztán Franciaországban élt, és majd csak 1928-ban tért haza, hogy letelepedjen Budán, a Mikó utcában. Ott lakott tehát, a Krisztina városban, csaknem 20 éven keresztül volt számára ez az otthon. Tényleg számos környékbeli kiskocsma, vendéglő, kávéház is törzsvendégként tartotta őt számon, tehát nagyon bele élte és beleírta magát a Krisztina városi életérzésbe.
1: Ezáltal a kiállítás által, ha ellátogatunk ide, megismerhetjük az ő életének minden fontos mozzanatát.
2: Főleg a Budához kapcsolódó fejezete mozzanatait, a budai életének a színtereit, külön hangsúlyt fektet a kiállítás a Krisztina városhoz kötődő időszakára, amely az alkotói pályának mondhatjuk, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka volt. Itt írta ugyanis a Gyertyák csonkig égnek című könyvét, az Egy polgár vallomásait, az Eszterhagyatékát, a Füves könyvet és a Kassai polgárok című művét is. Tehát a legnagyobb könyvei, ha úgy tetszik, itt születtek a Krisztina városban. Bemutatja azokat a kötődéseket is, amelyek emellett mindannyiunk életében jelen vannak, a szülővároshoz, a családhoz való tartozást, azt a fajta polgári értékrendet, ami rá annyira jellemző volt, illetve az ő hivatáshoz, az írói hivatásához és a magyar nyelvhez való hűségét is bemutatja a kiállítás. Több olyan bútort is találunk, amely egykor az író és a családja tulajdonában volt, ezek közül mindenképp kiemelkedik az íróasztala, amelyeket fényképekről is ismerhetünk, de szekrény, ágy és fotel is található a kiállított tárgyak között.
1: Márai nagyon sokat volt tehát Magyarországon, de nagyon sokat volt külföldön is. Volt olyan szakasz az életében, ami meghatározó?
2: Hát az élete második fele tulajdonképpen az külföldön telt. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Már 3 évvel korábban, 1945-ben is megfogalmazta az eljövő új világrenddel kapcsolatos aggodalmát. A függetlenségi elvesztésének a félelme is megjelenik, illetve a kiépülő diktatórikus rendszerrel kapcsolatos érzései. Úgyhogy Olaszországban telepedett le a családjával, és itt írta meg a magyar líra egyik kiemelkedő alkotását, a Halotti beszéd című versét, amely az elveszített szülőhaza iránti nosztalgiát jeleníti meg. A kilátástalanságot oldotta némileg, hogy 1951-től a Szabad Európa Rádió munkatársa lett, és ettől kezdve minden héten felolvasta a jegyzetét egészen 1967-ig. Ez egy nagyon termékeny, szép időszaka volt.
1: Olaszország után ő hova költözött?
2: 4 évvel később, 1952-ben New Yorkba költözött, ahol megviselte az ott tapasztalt lélektelenség, megfogalmazta egy mondatban, ami szerintem szintén nagyon magvas, új hazát nem lehet keresni, csak pénzt lehet keresni, és a pénz birtokában tartózkodási helyet.
1: Ez
2: fájdalmas.
1: Igen, nagyon sok mindent elmond. Az, hogy itthon mi történt, az hogyan hatott rá?
2: Az 56-os forradalom leverése után New Yorkban írta meg a Mennyből az angyal című megrendítő versét a forradalom csodájáról, és aztán annak a vérbefolytásáról, és aztán hazaköltözött a vén kontinensre, vissza Olaszországba, 1967 és 79 között, tehát ismét Olaszországban él, és aztán 1980 és 89 között visszament az Egyesült Államokba, San Diegóban élt. Tehát itt látszik, hogy nem találta a helyét, látszik az a gyökértelenség, az otthontalanság, hogy kereste a helyét, és tényleg sodródott.
1: Viszont folyamatosan írt, a művei megjelenhettek, vagy ez az az időszak volt, amikor nem engedték?
2: Főleg külföldön jelentek meg a művei, és a hazájától távol töltött 40 év alatt itthon Magyarországon nem ismerhették az írásait, hiszen Márai a tiltott szerzők listáján volt, és amikor 1988-ban némileg enyhült az elnyomás, megkeresték őt Magyarországról többen is, hogy kiadnák a műveit, de akkor ő nemet mondott, és a magyarázatot az 1967-ben írt végrendeletében találjuk, ebben ugyanis azt fogalmazta meg, hogy ha az oroszok elhagyják Magyarországot, a demokratikus választások után a kéziratait felesége tegye letétbe a Magyar Tudományos Akadémiánál. Tehát addig nem akart itthon bármit is megjelentetni, amíg az oroszok el nem hagyták az országot.
1: Hogy folytatódott az ő élete?
2: Ezt a változást várta, de hát az ő életében ez nem következett be. Élete vége fele minden rokonát elveszítette, és minden bizonnyal megelégelte azt, hogy magányosan is betegen élt, úgyhogy 1989. február 21-én az amerikai San Diego-i otthonában ő maga vetett véget életének egy saját maga által vásárolt pisztollyal. És hát ebben az a tragédia, hogy itt már csak egy hónapra voltunk a pártállami rendszer felszámolására létrehozott ellenzéki kerekasztal megalakulásától, tehát már tényleg a rendszerváltás kapujában dobta el magától az életet.
1: Hol helyezték őt végső nyugalomra?
2: Kívánsága szerint a Csendes óceánba szórták a hanvait, tehát a kassai polgár, a budai polgár, akit gyakran világpolgárnak is neveztek, évtizedeken keresztül hontalanul bolyongott a világban, és hát talán mondhatjuk azt, hogy még a halála után se pihenhetett meg, úgyhogy ma is ott bolyong a Csendes óceán habjaiban, és hát nincs olyan hely, ahova mi elmehetünk és leróhatjuk kegyeletünket egy szálvirág kíséretében, úgyhogy ez a gyökértelenség, ez az otthontalanság, ez a halála után is vele maradt.
1: Van-e valamilyen üzenet, amelyet még így az emlékezés kapcsán elmondanál?
2: Te is egy idézettel kezdtél, én a kassai polgárok kezdősorával fejezném be. Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Budára költöztem állandó márai kiállítást megnézni a Virág Benedek házba, és egyébként folyamatosan vannak programok is ehhez kapcsolódóan, ezt pedig a weboldalon megtalálják. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az impresszió rovat vendége volt Vashegyi György karmester, a Haydnaum Régi Zenei Központ művészeti vezetője. 5 és 6 óra között pedig Romhányi Tamással beszélgettem, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek fel jelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát, vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza a nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szentcsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett vállalói házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Népik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Egy grandiózus nyitókoncert a Margit Szigeti Színházban Balázs Jánossal, Bácsi Schwarz Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. Liszt, Bruch és Brahms kiváló előadókkal egy csodálatos arénában. Június 4-én. MargitSzigetiSzínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes kora nyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az MTI híreit hallották.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a vízmegtartó képességet és növelik az asszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mamut bevásárló központok között húzódó Lövőház utca elnevezése nem véletlen. Ha elsétálunk az út végére, a nagy fenyőfák mögött egy régi módi épületet láthatunk. A történet kezdetei az utca elejére nyúlnak vissza. Az első lőház Budán 1696-ban épült a Szénatértől nem messze, a Margit körút, Bakfark-Bálint utca, Varsányi Irén utca határolt a területen. Mivel a régi épület belógott a Margit körút vonalába, sorsa bizonytalan lett. A Budai Polgári Lövésztársaság 1884-ben vásárolta meg a mai Marcibányi tér melletti téglagyár agyagbányájának telkét. Mivel a hatalmas kert remek adottságokkal bírt a lövészet gyakorlásához, Érchegyi Ferenc főlövészmester építési engedélyért folyamodott. A lövőházat Hofhauser Antal német reneszánsz stílusban tervezte meg, és 1885-re elkészült.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A hídszerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okát.